Jó estét kívánok! Egy felvidéki, Kassa környéki, Györkei verbunkkal indult Táncházban című műsorunk, melyet Német Dénes és zenekara játszott. Ők készítettek egy sorozatot Tánc alá való címmel, melyen a felvidék kistájainak táncdallamait mutatták be, s ennek a sorozatnak első lemezéről szól most Kassa környékéről Csárdás és Friss, egy hosszú zenei folyamat.

Német Dénes és zenekarában az egyik prímás az előbb hallott felvételen Takács Ádám volt, akit sok más formációból is ismerhetnek kedves hallgatóink. Most olyan különleges felvételek szólnak majd Táncházban című műsorunkban, melyekben a népzenei dallamokat különleges zenei párosításokkal, feldolgozásokban hallhatják. Az elsőben az ötödik évszak zenekar előadásában egy kalotaszegi dallam csendül fel, a másodikban legényes dallamok és klasszikus zenei párhuzamok Lakatos Róbert és a Rév, Révetek című albumáról, majd az újra együtt muzsikáló Buda Folk Band Pakulár című felvétele szól, hogy aztán a sort Pár Julianna Hangoló Kerekerdő című albumának egyik száma zárja. Ezeket a különleges zenei világot felmutató összeállításokat Takács Ádám prímás személye köti össze, hisz mindegyik felvételen hallhatjuk hegedű játékát.

kedves hallgatóink, adásunk végén térjünk vissza az eredetihez, hű megszólaláshoz, bár azt hiszem néha egy-egy kitekintés nem árt. Új, eddig fel nem ismert összefüggésekre találhatunk, illetve megismerhetjük azt is, a mai fiatal muzsikus generáció hogyan gondolkodik a népzene és más zenei műfajok elegyítéséről, egymásba fonódásáról. De visszatérve zenéinkhez, a Fonózenekar zárja Ma Esti Táncházban című műsorunkat, az első összeállításukban nyírvasvári cigánydalok szólnak, Herzko Ágnes, Agócs Gergely és a Vándor Vokál Ének Együttes előadásában, majd adásunkat a Vad Barok című album, Preludium és Örvénylő című összeállítása zárja. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. Az éppen negyed százada alakult Furmicska Néptánc Egyesület célja a csömöri szlovák hagyományok felkutatása, komplex megőrzése és tovább örökítése. Csömörön minden évben számos nagyszabású sikeres rendezvényt szerveznek. Ilyen például a szlovák bál, a jelesnapi szokások felelevenítése a farsangtól karácsonyig. Egyedülálló újabb hagyomány a halottak napi fáklyás temető látogatás, vagy a Mi édes kis falunk címmel közösen készített grandiózus karácsonyi mézes kalács kiállítás. A néptáncos szakosztály 4 különböző korosztályú csoporttal működik, az óvodásoktól a felnőttekig. Az Egyesület számos külföldi fesztiválra kapott már meghívást, sőt bejutott a Mi felszállott a pávánkhoz hasonló szlovákiai televíziós tehetségkutató, az Énekel a Föld, Zemspieva döntőjébe. Repertoárjukon több mint 50 táncos koreográfia szerepel, közöttük a helyi népszokások feldolgozásai is. Ilyen például a keresztelő, a lakodalom, a farsangi alakoskodás, a lucázás, betlehemezés, a zarándoklat, az aratás, továbbá az 1948-as kényszerű lakosságcsere megrendítő feldolgozása. A magyarországi szlovák táncok mellett felvidéki magyar és szlovák táncokat is színpadra visznek. Egyik legfontosabb küldetésük a tárgyi örökség, ezen belül is a konyhai, háztartási eszközök és a gazdag csömöri népviselet minél teljesebb felkutatása és begyűjtése. Számukra e tárgyi emlékek nem múzeumi tárgyak halmazát, hanem élő gyakorlatot jelentenek. A Tóth hagyományaink házában kialakított tótkonyhát eredeti bútorokkal rendezték be, és a régi eszközöket a mindennapokban is használják. Több száz tagjukat a rendezvényeikre kor, évszak és alkalom szerint is be tudják öltöztetni. A viselet a helyi értéktárba is bekerült. Néprajzi gyűjtőmunkájuk eredménye több kötet, CD és DVD kiadvány. Számos elismerésük között legrangosabb a Prokultúra Minoritátum Hungáriae díj, amelyet 2020-ban vehettek át a nemzetiségi kultúra ápolásáért. Az Egyesület elnöke, művészeti vezetője és egyben a helyi szlovák önkormányzat elnöke Szabó Erzsébet, aki töretlen lelkesedéssel, céltudatossággal és kreativitással, számos segítő társal irányítja az Egyesület munkáját. Most csömöri népdalokat hallhatnak az Így énekeltek Csömörön című albumukról.

közszolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

megbocsájtja aranyisten, tudom minden bűn.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: a csárdásból.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: cica, kacica, áj, de mégsem lányom kis keca, katica. Egy cica, két cica, száz cica, jaj, ő megkapta az icit pici egeret.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: szakítsátok, adódjátok két felé a szívemet.
1: Dankó Rádió. Békés Csabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Demet Imea. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és az egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz, Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelente meg tegnap este a magyar közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt. Külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvény javaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban az önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A tiszafüredi megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Gajdos László hozzátette, egyre nagyobb probléma a csökkenő vízhozam, miközben az ország a mezőgazdaságot is veszélyezteti. Az idei PET kupán 22 csapatban mintegy 360 önkéntes vesz részt, ami részvételi rekordnak számít. Ma van a Védőnők napja. A több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Vasárnapig tart a Régészet napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Az esemény célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Végül a várható időjárásról. Többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Nyugat felől csökken a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső. Hajnalban 9-14, napközben 22-27 fok várható. Híradással legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma június 13-a szombat van, Antal és Anett napja. Isten éltesse az Antalokat, az Anetteket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Márkos Luca színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd a Tükrös zenekart, Tarnai Kislászlót és Revicki Gábort is. Pataki Attilával kezdünk, aki Demjén Ferenc szerzeményét adja elő. Darabokra történt.

0: élet szabad most.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Tükrös zenekar játszik mezőségi tánczenét Magyar Palackáról.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Tarnai Kislászló adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Szerdahelyi János és Tüttő János hallgatóját. Nézek, nézek a semmibe!

ez a május boldog nyarat hoz rám. Amióta elköszönt

0: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A magyar zene rádiója.
1: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
2: Hogy a fa adja a másikat.
1: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
2: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
1: Na jó, egyezzünk ki egy közepesben.
2: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel. Először is

nincs mit incs, megy a bal egy nagy mancs, betakar, mint egy pincs, pofa belapul az orr.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Laki Péter adja elő idősebb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Leszler József és Deák Rózsa hallgatóját. Van egy ház a Tisza parton.

következő felvételt a Dankó Klub 2025. június 11-i Dunaszerdahelyi előadásán rögzítettük. Frédéric Loewe My Fair Lady című musicaljéből következik a Ma éjjel táncolnék című dal, Bojtos Luca előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Víg Ibolya adja elő Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével Sándor Jenő és Füredi Imre hallgatóját. Álmodó Tiszapart.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Mátrai Zsuzsa adja elő Berggép szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradányi Iván írta. Szerelmes asszony.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Márkos Luca színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Koncz Zsuzsa, az Erdőfű Zenekar és Gáspár Anni is. A krónikáig Oláh János és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
2: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
5: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Bestin Bettina.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Életbe lépett az Unió még 2024-ben elfogadott minden tagállamra nézve kötelező migrációs és menekültügyi paktuma.
7: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság jogairól, jelentette be a miniszterelnök.
6: Szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstopp, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok.
7: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Torockai László úgy véli, hogy a magyar-szerb határon illegálisan betörő migránsokat regisztrálni kell.
6: Beterjesztette a kormány az Európai Parlamentnek a jogállamisági kritériumok teljesítéséhez szükséges jogszabálycsomagot, közölte a pénzügyminiszter a pénzügyminiszteri tanács ülésén Luxemburgban.
7: Kármán András hozzátette, a következő ECOFIN ülés napirendjén szerepel majd a magyar program jóváhagyása.
8: A napokban leadtuk a újradolgozott RRP programot a bizottságnak, ennek a jóvágyása a következő hetekben várható, és emellett beterjesztettük a parlamentnek azt a nagyszabású jogszabálycsomagot, ami a jogállamisági kritériumok teljesítéséért szükséges, és ezt a következő napokban, hetekben tárgyalja a Magyarország gyűlés.
6: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
7: Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti a vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
9: A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
6: Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke.
7: António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezetcsoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
6: Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára.
7: Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár.
6: Megszűnik a kamatstopp a jelenlegi formájában szeptember 30-ától. Ez derül ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás tervezetéből.
7: A kamatstopp összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakás célú és szabad felhasználású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét érinti. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos egyeztetéseket kezdeményeznek, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget.
6: A Fidesz szerint 216 ezer családnak válik terhes a törlesztő részletek fizetése a kamatstopp eltörlésével, erről a párt frakció vezetője beszélt.
7: Gulyás Gergely felszólította a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamatstopp eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
10: Az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot. Ez azt jelentette, hogy 216 ezer család az mögöttünk hagyott 4 évben 500 milliárd forinttal kevesebbet kellett, hogy törlesztő részletként megfizessen. Most a helyzet változik, ez 216 ezer családnak jelent komoly terheket. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 ezreinek.
6: Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt a parlamentnek. A javaslat szerint a Duna Média Szolgáltató és az MTV a jogutódlással egy új szervezetbe, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT-be olvad be. A Magyar Távirati Iroda hírügynökségi tevékenységét külön választanák a rádiós televíziós közszolgálati médiaszolgáltatástól, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre.
7: Az új független közmédia testületben 3 tagot a kormánypárti, 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, további 3 tagot pedig a média szakma jelölne. A tervezet szerint ennek célja, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott működést és tájékoztatást. A közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében.
6: Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a médiatörvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása.
7: Hozzátette, a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
11: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
6: Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
7: Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést.
6: Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
7: Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell.
6: A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő Férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet.
7: Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
12: Az Egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakorindex vizsgálat.
6: Elrajtolt a PET kupa. A vasárnapig tartó esemény célja, hogy a 22 PET hajóból és 60 kenuból álló flotta megtisztítsa Tiszafürettől Dinnyéshátig a Tiszát.
7: A megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a folyók védelméért mindenkinek tennie kell. Gajdos László kiemelten fontosnak nevezte az élővilág és a természet védelmét.
13: Sok helyen az ipari lobby irányába teljesen elbillent a mérleg. Nem akarjuk, hogy a mérleg másik serpenyőjét előnybe hozni, csak azt szeretnénk, hogyha a mérleg középen állna, mert nagyon fontos hazánk számára az ipari termelés, de az is nagyon fontos, hogy csak úgy tegyük, hogy a körülöttük élők jól érezzék magukat, ne legyen félelem az emberekbe, és hát ne károsodjon az emberek egészsége. És nagyon fontos az is, hogy a turizmus élhető legyen és megmaradjon.
6: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
7: Péntek hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják.
6: Megújul a MÁV Plusz alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
7: Vitézy Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében.
4: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében egy kamion árokba hajtott. A 40-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ irányába két autó ütközött. A 34-es kilométernél a forgalom a leállósávban megindult, a torlódás több kilométeres. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom.
4: Időjárás jelentés.
7: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül néhol megerősödik, napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
6: Ez volt a Krónika 7-kor, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb délben várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket, Peslin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra!
14: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
15: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Márkus Luca színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Gáspár Anni, az Erdőfű zenekar és Koncz Zsuzsa is. Szóka Júliával kezdünk, aki Berényi Lajos csárdását adja elő. Édesanyám, a kendőm!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Márkus Luca színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, én megköszönöm a meghívást.
0: Te debreceni vagy, ott születtél, de mennyiben jellemző rád a hajdúságiaknak a nyakassága? Könnyen kimozdítható vagy egy adott álláspontodból? Vagy ragaszkodó?
1: Azt hiszem, ragaszkodó vagyok. Ha valamiben tudok csatlakozni a debreceniekhez, akkor ez talán igaz rám. Illetve helyzetfüggő, szóval, hogyha van egy vitahelyzet, és valaki úgy érvel, hogy ki tud billenteni engem az én véleményemből, akkor abszolút tudok változtatni az álláspontomon, vagy tudok egyébként szerintem... Tudok együttműködő lenni, tudok együtt dolgozni, meg gondolkodni emberekkel. Nyilván vannak olyan dolgok az életemben, vagy olyan témák, amikben nagyon konkrét elveim, elképzeléseim vannak, és akkor azokhoz azért tartom magam. És általában igen, elég erőteljes véleményem van a dolgokról, és ennek szeretek is hangot adni, úgyhogy ez jellemző rám.
0: A színházban egy színésznőnek... Hát igen, csak alkalmazkodni kell a rendezőkhöz. Mennyire vagy vitaképes egy rendezővel?
1: Én nagyon szeretem, hogyha egy rendezőnek komoly víziója van, és konkrét elképzelései vannak, de emellett teret enged annak, hogy az alkotótársai hozzanak ötleteket. Szóval, hogyha ez az aláfölé rendeltségi viszony azért valamilyen szinten... kollegiális tud lenni, tehát hogy nem az történik, hogy én utasításokat hajtok végre, egyébként azt is nagyon szívesen, tehát hogy én kapható vagyok bármire, de azért az nagyon jó tud lenni, amikor elindul egy párbeszéd, és nem csak utasítások vannak és végrehajtások, szóval én nagyon hiszek az ilyen színházban, és egyébként szerencsére a legtöbb esetben ilyennel is találkozom. De szeretem azt, hogyha van egy erős kezű rendező, aki jó ötletekkel érkezik. Azt hiszem, hogy az nagyon inspiráló tud lenni. Szóval a nulláról elindulni, úgyhogy csak a másik oldalról várja az ötleteket és a megoldásokat, az szerintem egyébként sokkal nehezebb.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Márkus Lucával, de most hallgassuk meg Ullmann Ottó, Hajnal István és Esnagy István szerzeményét Német Lehel előadásában. Lehet, hogy szép nem vagyok.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, az Erdőfű zenekar játszik Halotti Marst.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Márkus Lucával. Az általános iskolát Hajdúszoboszlón végezted, de miért a fürdővárosban történt ez, hiszen az érettségét már ismét Debrecenben tetted az Ady Endre gimnáziumban?
1: Én Hajdúszoboszlón nőttem fel. Tehát Debrecenben születtem, de a szüleim Hajdúszoboszlón éltek, és így a gyerekkoromat ott töltöttem.
0: Ez a kórház miatt volt a Debrecenben?
1: Nyilván, igen, nyilvánvalóan igen. De hát engem nagyon sok szál kötött Debrecenhez már kiskoromtól kezdve. Szóval én oda jártam balettozni 11 éven keresztül, aztán színjátszó csoportba is jártam Debrecenbe, aztán gyerekként bekerültem a Debreceni Csokonai Színházba, és ott játszottam 9 évesen. Szóval azért nagyon sok minden kötött engem ehhez a városhoz, és alapvetően így a szociális élményeim is ide köthetőek. Szóval Hajdúszoboszló inkább egy ilyen...
0: Olyan nyugi, a biztos
1: bázis.
0: Igen,
1: meg nyilván az otthonom, meg a családom, de azok az ingerek, amik nagyon nagy hatással voltak rám, azok Debrecenből jöttek, és aztán én nagyon egyértelműen tudtam, hogy oda szeretnék majd járni gimnáziumba a drámatagozat miatt, úgyhogy elég tudatosan készültem erre a felvételire, és aztán a gimnáziumi éveimet ott töltöttem, és ott érettségiztem, és aztán ott is laktam 2 évig az érettségit megelőző 2 évben. Úgyhogy igazából én nagyon sokat nem éltem Debrecenben, szóval emiatt olyan érdekes, mert nem is tud igazán az otthonom lenni. Szóval valahogy nincs olyan erős kötődésem, mert nem jártam oda haza, igazából csak iskolába jártam be, de Hajdúszoboszlóhoz meg kevésbé tudtam kötődni, mert ott nem találtam meg annyira talán a közegemet, így az iskolában, úgyhogy kicsit olyan fura érzés hazamenni, szóval leginkább így az emberek miatt szeretek oda menni, akik még ott vannak, de kevésbé a hely miatt, nem tudom, hogy ez így érthető-e, hogy mit próbálok ezzel érzékeltetni, de én azt hiszem, hogy itt a fővárosban találtam meg magamat.
0: Ezt az éjszakát Munkácsi Sándor és Bradány Iván szerzeményét Szulák Andrea adja elő.

ezt az éjszakát még veled töltöm én. Minden úgy lesz, mint a kezdet kezdetén. Oda bújok majd hozzád, s karom lágyan ölel át.

0: csikém, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. 100.

eszem azt az édes pici szádot, hisz a bandot ingyen mégsem muzsikálhat, nem zörög a haraszt,

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Márkus Luczával. 2012-ben a Debrecen hangja című tehetségkutató verseny nyertese voltál. Ez a féle helyi csillag születik, vagy megasztár volt, csak kicsiben?
2: Végül is igen. Azt hiszem, hogy így a struktúráját tekintve igen. Volt egy előválogató, ami egy zsűri előtt történt, és aztán volt egy döntő, ami pedig már közönség szavazással.
1: Mit adtál itt elő?
2: Tina Turner, Simply the Best című dalát énekeltem.
1: Fel?
2: Nekem akkoriban Koroknai Árpi volt az énektanárom. Én hozzájártam néhány éven keresztül. Neki volt egy akusztikus formációja is, a Kozma Norbival, és velük együtt énekeltem néhányszor ilyen jazz kocsmákban, meg nem tudom, ilyen
1: a legjobb különböző
2: helyeken. És nagyon sokat tanultam ebből. Nyilván kevésbé tudtam még én használni akkor a hangomat tudatosan. Ez aztán később jött el az egyetemen a Bagó Gizella tanárnő segítségével, akivel rátaláltam a hangomra, illetve arra, hogy ezt hogyan lehet a lehető legjobban használni, és legjobban kinyitni, és nagyon sokat fejlődött a hangom. Egyébként olyan dolgokat tudok már megoldani hangilag, amikre én korábban soha nem gondoltam volna. De hát ő nagyon-nagyon sok ajtót kinyitott előttem.
1: Mennyire közel hozzád ez a fajta jazzrock, amit Tina Turner képviselt? Hát majdnem, hogy jazzrock, rock igazából.
2: Igen, igen.
1: Illetve mennyire az operett vagy a musical műfaja?
2: Hát én ezeket nagyon vegyesen hallgattam párhuzamosan gyerekkoromban, szóval én nagyon szerettem a musicaleket, a régi nagy klasszikus musicaleket.
1: Mi volt
2: Jézus
1: az első?
2: Krisztus Superstar, az például nekem egy nagyon meghatározó zenei anyag, a West Side Story, és még van egy pár ilyen, a Hair például. Szóval mondjuk ez a három a kedvencem, hogyha így a musicalek világát nézzük, de azért nekem a rock az nagyon erőteljesen ott volt már gyerekkoromtól kezdve, mert ezt hallgatták a nagyszüleim, a szüleim, szóval én abszolút Queen rajongó voltam, meg hát Tina Turner mindenek felett, szóval hogy azért elég sokféle zenét hallgattam akkoriban, és ez most is így van, nagyon vegyes a lejátszási listám. Énekelni is nagyon más a kettő, szóval valahogy azt érzem, hogy én nagyon szeretem a zenés műfajt, és szeretem azt, hogy a színpadon is van közöm zenéhez, ilyen szempontból, de valahogy sokkal nagyobb szabadságot tudok megélni a zenében, hogyha le tudok szakadni ezekről a műfaji követelményekről, hogyha nem egy előadás keretén belül kell valahogyan megszólalni egy valamilyen állapotból, egy előző jelenethez képest, szóval ez a típusú zenélés, vagy éneklés egyébként most nagyon hiányzik az életemből, úgyhogy remélem, hogy egyszer majd még visszakanyarodhatok ehhez.
1: Csuda jó fej! Berki Géza és Halmágyi Sándor szerzeményét Karda Beáta adja elő.

0: lett jó fér?
1: Dankó Rádió. Komádéban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.
2: Tudom én nagyon is, hogy a mája hamis, tudom én, mi az úrnak a gondja.

0: szívem csupa tűz, örökös hadadűz, a világon az asszonyi nemmel.
1: A tüzes szerelem, nekem is elemem, vegyesem a leánt a szememmel.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most 60-i Kisgyöngyi és Bokor János ad elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével egy csárdás csokrot.

se hagyja nem, lábás csésze bát, és a babát. Szerelés az engem igazán. Nagy a világ, de van közepem, az én rózsám fekete szemem. De nagy a világ, de van közepem, az én rózsám fekete szemem. Ez a világ semmire se jó, ha nincs benne szép lányaladó. De nagy a világ, de van közepem, az én rózsám fekete szemem.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Márkus Luca színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Budai Beatrix, Szeredi Krisztina és Kovács Apollónia is. A hírekig Zsoldos Imre trombita játékát hallják.

0: Műsorajánló.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma és holnap a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Émelt hallják. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézmény. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Felmentette a miniszterelnök a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, különválasztanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint a közszolgálati egyetemen nem biztosított a megfelelő intézményi keret a szak számára. Vasárnapig tart a Régészet napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. A rendezvény célja bemutatni, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere, Elon Musk, egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. Elengedése után még 5 napig lehetett életben a német partoknál megfeneklett bálna, derült ki a vizsgálati eredményekből. Halálának okát egyelőre nem sikerült megállapítani. Az állattetem Dániánál sodródott partra. A bálnát korábban mentőakció során bontották ki a Balti-tengerből, miután március vége óta többször is megfennakadt a sekély vízben. Délelőtt felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy zápor, zivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Márkus Luca színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kovács Apollónia, Szeredi Krisztina és Budai Beatrix is. Fenyő Miklóssal kezdünk, aki saját szerzeményét adja elő. Légy ma éjjel a társam!

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Karcagi Nagy Zoltán adja elő ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével Mursi Elek csárdását. Kocsmárosné, hozzon bort a javából!
1: Kocsmárosné!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Márkus Luca színművésznővel. 2015 és 2020 között voltál a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója, Hegedűs D. Géza és Forgács Péter osztályában végeztél. Szerintem két egészen különböző ember. Melyiktől mit tudtál elsajátítani művészi önmagad felé?
1: Ezt kiegészíteném azzal, hogy Marton László is az osztályfőnökeim közé tartozott. Szóval három nagyon különböző emberről beszélünk. Hát én azt hiszem, hogy nagyon szerencsések voltunk abból a szempontból, hogy mindhármójuktól tudtunk valamit magunkkal vinni. Nyilván ez egy óriási hiány érzet a mi életünkben, hogy a tanár úr már nem követheti végig a pályánkat, vagy hát vele tulajdonképpen két évet töltöttünk el a
0: Marton Lászlóval.
1: Én nagyon sokat tanultam tőle, és igazából az a csomag, amit tőle kaptam, az mindig velem van, és próbálok erre gondolni, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ha csak rövid ideig is, de találkozhattam vele. És hát a Gézával meg nyilván aztán kollégák lettünk, szóval az egy abszolút élő kapcsolódás, és nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy ebből a tanár-diák relációból egyszer csak átváltottunk ilyen kollegiális viszonyba, és én nagyon sokat tanulok tőle, és azt hiszem, hogy talán kollégaként a legtöbbet, hogy ahogy megfigyelhetem azt, hogy ő hogyan dolgozik, milyen energiával és milyen odaadással 73 évesen, szóval az mindenképpen egy példaértékű jelenlét az övé, és ennek nagyon, nagyon jó dolog a szemlélőjének lenni, szóval így. És hát a Forgács Péter pedig nyilván egy frissebb szemléletet hozott be az ő hármasukba, és nagyon különleges viszonyunk volt a Péterrel is, nagyon, nagyon jó vizsgákat csináltunk együtt, úgyhogy hát életem legizgalmasabb és legszebb időszaka volt, szóval ha valahova visszamehetnék az életembe, akkor biztos, hogy az egyetem első két évét választanám.
0: Ezt mondhatni, hogy az egyetemi évek alatt lettél te felnőtti?
1: Biztosan, igen. Nagyon vágytam is egyébként erre már a gimnázium vége felé. Éreztem magamban ezt a vágyat, hogy leszakadhassak, hogy meghozhassam a saját döntéseimet. És nekem ez nagyon nagy élmény volt ezt megtapasztalni, hogy képes vagyok egyedül dönteni nehéz helyzetekben, hogy nem kell feltétlenül tanácsért rohangálnom, hogy megtalálhattam a helyemet egyedül egy nagyvárosban, és azt hiszem, hogy ez egészen zökkenőmentes volt egyébként, de ahhoz képest is, hogy azért ez egy nagy váltás Hajdúszoboszlóról Budapestre költözni, és én nagyon élveztem ezt a folyamatot. Igen, ott lettem felnőtt, igen.
0: A Pesti Nő. Blum József és Farkas Tamás szerzeményét Mikó István tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankor Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2019. május 31-i Nagykanizsai előadásán rögzítettük. Budai Beatrix adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Nádor József hallgatóját. Holló csillag keresi a párját.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Márkus Luccával. A Színi Egyetem gyakorlatát már a Víg Színházban töltötted, és 2020-tól vagy társulati tag. Melyik színdarabban léptél föl először a Víg Színház falai között?
1: A Padlásba ugrottam be először.
0: És
1: az volt az első, abban Sünit játszottam, Sünit. Még mindig játszom a mai napig. Úgyhogy az volt az első ilyen nagy feladat, meg hát ez egy szerepátvétel volt, tehát hogy ott azért egy-két próbával kellett átvenni ezt a szerepet, úgyhogy ez egy nagyon
0: érdekes élmény. Én soha nem mertem ilyet vállalni. Hál' Istennek, hogy föl se kértek soha szerepátvételre, de azért az egy külön nagyon nagy önbizalom kell, hogy legyen. Mert ugyebár egy, pótonsz valakit, óhatatlan, hogy összehasonlítsanak, kettő, valószínű másodszereposztásban ott marad rajtad, három, hát tényleg egy-két nap alatt kell jó esetben ezt végrehajtani, a beugrást. Milyen volt ez a munka neked?
1: Nekem meglepően jó élmény volt. Azt hiszem, hogy én ilyen nehéz egyébként olyan helyzetekben, ami mondjuk komolyabb stresszt válthatnak ki az emberekből, én ezekre nagyon jól reagálok.
0: Adrenalin használ?
1: Igen, illetve hát nagyon gyorsan rögzítek, hál' Istennek. Szóval nagyon, nagyon gyorsan meg tudok tanulni szövegeket, pozíciókat, a színpadon való mozgást, kellékeket, szóval, hogy így nagyon hamar összeáll a fejemben egy ilyen térkép, és ezért nekem mindig izgalmas egy ilyen folyamat, szóval volt már olyan, hogy egy délelőtt alatt kellett beugrani egy szerepbe, amit aznap este játszottam, és meglepően nyugodtan végig tudom ezeket vinni, ezeket a helyzeteket.
0: Zapszem nincs ilyenkor, nem működik?
1: Némi zapszem van, amennyi szükséges, de az fura lenne talán, hogyha nem lenne, de nagyon, szóval valami ilyen különös hiperfókusz ilyenkor bekapcsolnálam, és nagyon, nagyon jól tudok szerintem adaptálódni az ilyen helyzetekhez. Ez egy szerencsés alkati dolog. De igen, van ez a tényező, amit mondtál, hogy jön az összehasonlítgatás, meg elgondolkodik az ember, hogy mennyiben kell ugyanazt megcsinálni. Nyilván van egy elvárás, hogy az előadásnak a kottája nagyban ne változzon attól, hogy egy szereplő kicserélődik, de azért
0: hiszen a kollégák is hozzáidomolnak.
1: Nyilvánvalóan, de én azért azt gondolom, hogy nem robotok vagyunk, tehát hogy közben meg óhatatlanul behoz új színeket egy új szereplő, és ezért én mindig úgy gondoltam az ilyen szerepátvételekre, hogy persze tiszteletben tartom az alapvető elképzelést, koncepciót, de nem akarom minden áron lemásolni azt, amit az előttem lévő kolléga csinált, mert valószínűleg nem is állna jól. Szóval muszáj valahogy megkeresni saját magunkban azt, amivel hozzá tudunk adni, és aztán meg úgy is kialakul idővel, hogy mi az, ami maradhat, és mi az, ami szelektálódik, úgyhogy szerintem izgalmas feladat.
0: Jöjj vissza, Vándor! Lacin Norbert és Demjén Ferenc szerzeményét a Bergendi Együttes adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Hajmási Péter, Hajmási Pál című dal, Kállai Bori előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Márkus Luczával. Van-e olyan kollégád az idősebbek közül, akihez akár mint pótszülőhöz is tudsz fordulni esetleges szerepformálási nehézségeiddel?
1: Hát, aki először eszembe jut, bár talán pótszülőnek azért túlzás a Kovács Patriciát megemlíteni, de nyilván azért nem egy generációba tartozunk, de ő a legközelebbi kollégám a színházból. Nagyon-nagyon hamar egymásra találtunk, szóval ahogy elkezdtünk együtt próbálni, és egy öltözőben öltöztünk, ott nagyon-nagyon hamar szoros viszony alakult ki kettőnk között, és nekem ő nagyon sok szempontból egy ilyen, nem szeretem ezt a szót, hogy példakép, meg nem is nagyon gondolok így emberekre, de mindenképpen egy olyan ember, akit egyszerűen jó figyelni, hogy hogyan működik egy közösségben, hogyan van jelen, hogyan vállalja a saját véleményét, és közben meg hogyan tud végtelenül alázatosan dolgozni, és egy nagyon-nagyon figyelmes és odaadó kolléga, és közben meg egy csodálatos barát is, szóval ő az, akivel talán a legtöbbet beszélgetek, akár szakmai dolgokról is.
0: Privát is megosztott gondjaidat vele?
1: Igen, igen, igen.
0: Akkor gyakorlatilag egy pótnővér.
1: Hát igen, tulajdonképpen igen, bár én annyira, szóval nem is érzem ezeket az életkorbeli különbségeket, nem nagyon. Színházban valahogy ez nincsen. Ezt talán nehéz is elképzelni azoknak, akik nem ebben a közegben mozognak, és sokszor feltesznek ilyen kérdéseket, hogy milyen érzés ilyen nagy színészekkel egyszer csak együtt játszani 20 évesen. Egyébként óriási dolog, de nagyon hamar túllendül ezen szerintem mind a két fél. Az is, aki már 50 éve tagja a színháznak, és az is, aki oda kerül, mert egyszerűen annyira szorosan egymással dolgozunk, egymás érzelmeivel, annyira különböző helyzetekben kell egymás mellett ott lenni a színházban, fáradtan, nem tudom, éppen rossz kedvűen, vagy valami közös sikert megélve, hogy szerintem ezek nagyon hamar átszakadnak ezek a, vagy áthidalódnak ezek a szakadékok. Én nem érzek ebben ilyen, nem tudom, akadályokat. Úgyhogy én ugyanúgy tudok beszélgetni a 60-70 éves kollégáimmal, mint a saját korosztályommal.
0: La Bella Tangolita. Ábrahám Pál és Harmat Imre szerzeményét Lehocki Zsuzsától halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből következik Bob Herceg belépője Ilosfalvi Róbert előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Márkus Lucával. 2021-ben Varsányi Irén emlékgyűrűt kaptál rá, egy évre pedig Rutkai Éva emlékdíjat. Nagy büszkeség ez, de vajon mennyire ismered például Rutkai Éva munkásságát?
1: Nyilván személyesen sajnos persze nem láthattam őt színházban, de a filmjeit láttam, nem mindegyiket, de azért nagyon sokat közülük, és én nagyon, nagyon szerettem az ő játékát, mindig csodálattal figyeltem őt. Szóval van valami megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan kisugárzása, ami miatt ő olyan művész, akiről mindenki ódákat zeng a mai napig. Szóval értem azt, hogy őt ilyen anekdoták övezik, meg ilyen nagy tisztelet övezi az ő nevét.
0: Hát a Vix Színházban a falak között ott kell, hogy legyen az ő szelleme a mai napig.
1: Igen.
0: Mennyire tudod őt leképezni magadban?
1: Hát nem tudom, nem gondolkodtam még ezen, hogy mennyire tudom Rutkai Évát leképezni magamban. Próbálok haladni az árral, és ami jön, annak neki veselkedek, és nem, soha nem hasonlítgatom magamat sem most élő és engem körülvevő kollégákhoz, sem régi nagyokhoz, mert nem nagyon hiszek abban, hogy ennek lenne értelme. Szóval inkább a saját hangomat próbálom megtalálni, és a saját fejlődésemet egyébként akár észrevenni, és arra büszkének lenni, ez nem mindig egyszerű, de van, hogy az is sikerül, és ennek mentén igazából szerep álmaim sincsenek feltétlenül, szóval nem, én nem szeretek ilyen dolgokba kapaszkodni. Szeretem, hogy nagyon sokféle feladat megtalál, és ami elég izgalmas, az arra igent mondok, és azt minden erőbedobásommal csinálom, de nem hasonlítgatok, meg nem szeretnék hasonlítani másra.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és Uraim, Márkus Luca színművésznő, aki Varsányi Irén emlékgyűrű, illetve Rutkai Éva emlékdíj tulajdonosa, ő volt a mai vendégünk, még egyszer köszönöm neked.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Kócián Katalin szerzeményét Lukács Sándor előadásában. Ó, Serenella!
2: Nápolytáján élt egy lányka, bosszantó volt józansága. Szemlesütve ment az ágyba, szörnyen szende volt. Azt hitte mártír sorsa szépség, csókra tör csak a férfi népség. Mindig flagmán nézte, hogy kacsint a pajkos hold, mint a tej aludt az éjen át, majd egyszer esdekelve szólt egy szerenát.

0: ide már a buszó.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd a Skorpió együttes, Kádár Szabolcs János és Dóka Zsuzsa is. A hírekig Hankó József és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. A javaslat a következő pénzügyminiszteri tanácskozás témái között is szerepel. Kármán András tárcavezető tegnap az Európai Beruházási Bank elnökével tárgyalt, majd közölte, a kormány célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szorosan áthaladó hajókat vették célba, lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. Washington a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint naponta jelenleg kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt. Amerikai katonák megölték az egyik venezuelai drogkartel vezetőjét. A hírt Donald Trump jelentette be, aki közölte, hogy az akciót a latin-amerikai ország hatóságaival együttműködve hajtották végre. Az elnök az egyik legvérszomjasabb terroristának nevezte a banda vezért, majd hozzátette, hogy szerinte a bűnszervezet hátterében a januárban megbuktatott és elhurcolt Nicolás Maduro áll. Teneriffén zárta spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egyhetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Idehaza ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Az ingyenes programra előzetesen regisztrálni kell. Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni. Délelőtt felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Dóka Zsuzsa, Kádár Szabolcs János és a Skorpió együttes is. Bangó Margittal kezdünk, aki ifjabb Járóka Sándor és zenekara kíséretével adja elő Sándor Jolán és Német Gyula csárdását. Egy kicsi ház van a domb tetején.

édes kis anyjalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, a csuda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis anyjalom. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom, itt van a május, és itt van a nyár, rános a újból a tarmarék, mindenütt morgon a illat a fát, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát, éljen az élet, és engem a bál, jöjjön a csóka, az estbe takar, már ez a kis a domb tetején, gyere oda, édes, ott légy.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Skorpió együttes előadásában halljuk Szűcs Antal Gábor és Fren Reisz Károly örökzöldjét. Így szólt hozzám a dédapám.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Karádi Katalin adja elő Hegedűs Tamás szerzeményét, Hamvadó cigaretta vég.

ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk ezékre. Vígan szúg a propeller, közben bátran csókolózhat az ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk ezékre.

Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott delelget, azon szállunk a boldogság vonába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott delelget, azon szállunk a

0: ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Tolcsvai László és Bródi János szerzeményét a Fonográf Együttes előadásában halljuk. Glória!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon

Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. Ha ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut

0: a gondját viselem.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szűcs Judit adja elő Ihász Gábor és S. Nagy István szerzeményét. Nincs rajtad kívül senki sem.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Pál István szalonna és bandája játszik Vajda Szent Iványi muzsikát.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 736. adást hallották, a Budapesti Operettszínház Musical együttesének muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 149. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író, a népi próza kiváló kutatója rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi elbeszéléseit, amelyet az erdélyi gondolatkönyvkiadó Remények és kétségek között címmel adott közre 1997-ben. Kocsis Rózsi egy iskolázatlan üveggyári munkásnő, aki gyermekkorát Széken, egy mezőségi faluban töltötte, felnőtt fejjel pedig megírta élete regényét.

Itt lebeg előttem egész ifjúságom, mintha tükörbe néznék. Kell parancsoljon magának az ember. Hogy küszködünk vágyódó érzelmeinkkel, leírni nem lehet. Eszembe jutott szegény Mányi. Alig, hogy konfirmált, már is férhez adták egy öreg emberhez. Sok a földje. Mányi boldog fiatalasszony volt mellette. Dicsekedett is, hogy ő nem csalja meg az urát senkivel. Neki is van két gyermeke. Az idő telt, az öreg férj végleg megvénült. A két fiú nagy legény lett. De Mányi még csak 36 éves, és szerelmes lett a szomszédemberbe, Pistába. Már az orvosnál is voltak vele, nem tudják mi baja. Sovány, sápadt, szomorú és sokat sír. Mányi az első házban lakott, ha felült, kilátott az utcára. Szerelmes, nagyokat sóhajt. Itt Ben úgy nyomja valami a lelkét. Nem érdemes neki már élni sem.

Fiaim, mondja, húzzátok az ágyamat oda hátra a kis ablakhoz. Édesanyám, itt elől mindent lát Kent. Ki jön, megyen az utcán, ki jön be az utcaajtón, de itt hátul csak a kert ajtaja, a disznó látszik, s Pista báty, hogy jön, megyen az udvaron. Azt akarom látni, fiaim. A fiai észrevették, hogy mi a baj. Nem használt itt az orvosság. S mind feljebb emelték a párnát az édesanyjuk feje alatt, hogy tudjon kilátni a Pista bátyék udvarára. Mikor a kertben újból kizöldült a fű, kirügyeztek a fák, az asszony meghalt. Pista báty virasztáskor este a temetésen akaratlanul is elszólta magát. Mányi, Mányi, ó, milyen jó volt téged a kis ablakban még betegen is látni. Pista báty felakasztotta magát. Most tudta meg a falu, hogy szerették egymást. Pista báty ugyancsak a vagyonáért vett el egy idős asszonyt. Egy sorsuk volt, de hát hiába is szerették egymást.

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait Juhász Zoltán furulya játékával egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatban közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézmény. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. A javaslat a következő pénzügyminiszteri tanácskozás témái között is szerepel. Kármán András tárcavezető tegnap az Európai Beruházási Bank elnökével tárgyalt, majd közölte, a kormány célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Pazarlás helyett átlátható gazdálkodást, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott, pártatlan, független és hiteles tájékoztatás. Így foglalta össze a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat célját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A jogszabálytervezetet tegnap nyújtotta be az országgyűlésnek a Tisza párt. Tar Zoltán tárcavezető közösségi oldalán elmondta, a módosítás teljesen újjászervezné a közszolgálati média működésének alapelveit, és egyebek mellett létrehoznák a független közmédia testületet, amelyben egyenlő arányban képviseltetné magát a kormánypárt és az ellenzék, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. Hetedik alkalommal tartják meg a Tiszatavi PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kishajókon utazva gyűjtik a hulladékot, idén Tiszafüred és Dinnyéshát között. A tiszafüredi megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Gajdos László hozzátette, egyre nagyobb probléma a csökkenő vízhozam, miközben az száj a mezőgazdaságot is veszélyezteti. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, ehhez azonban vissza kellene kapniuk az időközben bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól. Az angol válogatott szerdán játsza első VB meccsét, Horvátország ellen lép pályára. Végül a várható időjárásról. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy zápor, zivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható. Holnap is hasonló, napos felhős időre készülhetünk, záporokra, zivatarokra, főként a délnyugati tájakon kell számítani. Kedves hallgatóink, híradásainkat visszahallgathatják a mediaklik.hu oldalon, valamint friss híreinket, információinkat megtalálják a híradó.hu-n is.
1: zene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.

A Csepel-sziget különleges vidék. Például azért is, mert több településén a mai napig szerb közösség él. Ők egy sajátos kultúrát ápolnak, amelyben egyszerre jelennek meg az anyaországból hozott hagyományok, a már helyben kialakult dallamok, illetve a magyar nyelv és szokások átvétele is. A műsor mai vendége Básics Bránka énekesnő, aki Szigetcsépen született, nőtt fel és azóta is itt él. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a hazai énekesek közül ő az, aki a leghitelesebben tolmácsolja a magyarországi szerbek és a volt Jugoszlávia népeinek régi és újabb kori dallamait. Bránka vegyes családban nevelkedett, és mindkét világ erős hatással volt rá. Olyannyira, hogy felnőttként a Budapesti Zeneakadémia népzenetanszékén szerzett diplomát, de mindig foglalkoztatta szülőfalujának szerb dallamkincse is. Éppen ezért saját gyűjtéseket végzett, amelyből 2021-ben az Én Csépem, szerbül Moi Csíp című albumot alkotta meg zenésztársaival. Az interjúban arról kérdezzük, milyen volt ezt a kulturális sokszínűséget gyerekként megélni, hogyan kezdett el énekelni, kik inspirálták, hogy született az említett lemezanyag, és kicsit arról is beszélgetünk, mit gondol a közösségi médiáról és az abban való folyamatos jelenlétről.

0: Az interjúidban szerb-magyar származásúnak szoktad vallani magad. Ha jól tudom, édesapád családja szerb, és édesanyád pedig magyar gyökerekkel bír. Gyerekkorodban mindkét nyelv, mindkét kultúra jelen volt otthon?
1: Igen, jól tudsz minden információt, és igen, mindkettő kultúra jelen volt, már csak azért is, mert én a nagyszüleimmel is együtt éltem, és ugye szülők, nagyszülők, és a nagyszüleim apukám részéről, ők gyakorlatilag ekte szerbek voltak, és tőlük tanultam meg gyerekkorban igazából a nyelvet is, meg az egész kultúrát. Tehát nyilván ők a saját kis életükkel, életmódjukkal oltották belém a szerb kultúra iránti vonzalmat, és hát ugye anyukám részéről, meg ugye magyar vagyok, tehát anyukámmal én magyarul beszéltem, nekem a magyar az anyanyelvem, és szerbül nehezebben is beszélek, de valahogy mégse tudom ezt a kettőt szétválasztani. Nekem ez tényleg nagyon természetes, organikus dolog volt, hogy otthon egyszer-kétszer felcsendülnek a szerb szavak, aztán a magyar szavak. Én gyerekkoromban pár szót így össze is vontam, hogy például a magyarul ugye szép, szerbül az lépo, és akkor én azt mondtam, hogy szépo. Tehát, hogy voltak ilyen kis aranyos dolgaim, ezt anyukám mesélte. Szóval mind a kettő hatás így gyakorlatilag egyszerre érintett, de azért tudni kell, hogy pont amiatt, hogy ez egy ilyen mindennapos dolog volt, én sokáig nem is voltam tudatában annak, hogy ez bármennyire is szokatlan vagy különleges lenne.
0: És a nyelven kívül gondolom akkor a gasztronómia, a zene, meg minden az úgy jelen volt, tehát hogy akkor a nagymamától lehetett tanulni akár még dallamokat is?
1: Ez érdekes, a nagymamámnak nem nagyon volt jó hangja, ő tőle nem konkrétan népdalokat tudtam tanulni, hanem ő nagyon szerette mondjuk a verseket, meg ilyen kis közmondásokat mondott nekem mindig szerbül, és érdekes, mert egyébként a nagymamám is úgy volt szerb, hogy például nagyon sok József Attila idézetet is mondott nekem, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, hogy a szerb nagyszüleimtől csak homogénül a szerb kultúra jött felém, hanem ugyanúgy ők is magyarországi szerbek, tehát ő nekik Magyarország az otthonuk, és a magyar kultúrával és a magyar nyelvvel, zenével is ugyanúgy tisztában voltak. Ők a magyar kultúrát is ugyanúgy csöpögtették belém ilyen észrevétlen módon, és egyébként meg anyukám, aki ekte magyar, meg nagyon sok szerb dolgot adott át és mutatott meg nekem, ő ugye már felnőttként, vagy már tudatosabban érte ez a hatás, meg gyűjtögette össze ezt a kulturális tudást, ami benne van, úgyhogy ilyen nagyon érdekes, akitől inkább lehetett volna dalokat tanulni, az a nagypapám volt, neki nagyon szép hangja volt, a templomba is mindig énekelt, és eszembe is jutott, hogy egyetlen egy olyan dallam van, amit én mondhatni, hogy úgy tanultam meg, ahogyan régen a népdalok terjedtek, az pedig egy karácsonyi énekünk, ami nem is annyira ugye népdal, hanem inkább a templomi dallamnak egy volklorizálódott változata. Azt tanultam meg úgy, hogy gyakorlatilag én azt nem kottából, meg leírt szövegből, hanem folyamatosan a karácsonyi ünnepkor fölcsendültek ezek a dallamok, és egyszer csak én is elkezdtem énekelni, és akkor a nagypapám, anyukám, meg mondjuk én énekeltük együtt ezt a karácsonyi dallamot. Volt egy esküvő csépen, és ezt is anyukám még mesélték, ahol a Kóló zenekar halász Laciék zenéltek, és én nyúztam a szüleimet, ilyen 4-5 éves lehettem, hogy én énekelni akarok a zenekarral, és anyám még csak ott legyingettek, hogy jó van, menjél, intézd el, azt gondolták, hogy akkor már nem lesz bátorságom, és akkor nem fogom őket tovább nyaggatni. Hát a következő pillanatban azt látták, hogy én felszaladtam a színpadra, éppen zenekari szünet volt, a zenekar éppen egy asztalnál vacsorázott, és a tőlem 1 méterre magasodó mikrofon állványt nézegetem, és nézem a zenészeket, hogy üljenek körém, és akkor kapcsoltak a zenészek, és hát gyakorlatilag idézőjelben így lekísértek, hát ott volt egy ilyen kis performance. Én annyira izgultam, hogy a kis fodros szoknyámat, azt a derek, amíg felgyűrtem, az izgalmamban, ahogyban babráltam, de elénekeltem egy szerb gyerekdalt, és akkor valahogy szerintem így innen indult. Én se tudom megmondani, hogy mi volt ez az erő, ami engem gyerekként arra kényszerített, hogy én mindenképpen énekelni akartam a színpadon, de ez valahogy így szerencsére megmaradt.
0: A bosnyák eredetű Momcse Idevojcse című dallam következik az Én csépem lemezről.

0: Arról kérlek, mesélj egy kicsit, hogy kik voltak, illetve most kik a legfőbb inspirációid, példaképeid az énekesek közül.
1: Hát ugye az elsőt már említettem, nyilvánvalóan az anyukám volt, aki egyáltalán inspirált arra, hogy énekeljek. És egyébként az első népdalt, amit már így 10 éves koromban, amikor rádöbbentem arra, ugye minden tinédzserek keresik a saját útjukat, miben különbözünk, miben vagyunk mások, kik vagyunk mi, ugye akkor döbbentem én is rá erre, hogy hát ez egy csodálatos dolog, ez egy nagy érték. És akkor anyukámat kértem meg, hogy akkor énekelj el, szerint ez egyik legszebb szerb népdalt, és akkor énekelte a Zape Valaszolka Pticát. Én onnan datálom azt, hogy akkor kezdtem el tudatosan ezt a dalt megtanulni, és aztán jöttek sorba a többiek. Nagyon változó volt az ízlésem, de most már hosszú ideje a 60-as, 70-es évek Jugoszláviájának a zenéjéből szeretek a legjobban inspirálódni, az akkor élt énekesnőktől. Az akkori zenei világnak az volt az érdekessége, hogy ott akik népdalt énekeltek, azok énekeltek más műfajt is, ugye ezt a népies vagy népzenei ikletésű műdalokat is, amikről elég nehéz a nem szakavatott fülnek azt mondani, hogy ez egy írott dallam, de nagyon sok ilyen írott dallam van, illetve egy másik inspirációs forrásom azok egyébként a szevdalinkek, ami egy hatalmas műfaja Balkánon, amit a szerelem melankóliája köt össze, mint téma, és hát külön előadást lehetne szentelni annak, hogy ez az egész műfaj hogyan alakult és miből alakult. Ugye a Balkán kulturális sokszínűségéből fakadt ez a műfaj is, és nagyon-nagyon szeretem. És hogyha meg kell nevezni, akkor az abszolút kedvencem az Szilvána Armenulics, aki sajnos tragikusan a 70-es évek végén hunyt el autóbalesetben, de addig is egy hatalmas díva és ikon volt a balkáni és a szerb népzenében, és nem csak népzenében, hiszen neki írtak dalokat akkori legendás zeneszerzők az ő hangjára. És nagyon érdekes, mert mai énekeseket annyira nem hallgatok, inkább egyre régebbre megyek vissza, Amerikában kiadott bakelit lemezeket is hallgatom, és az ottani énekeseket, például volt egy Európában, meg talán Amerikában is eljutott énekesnő, aki majdnem olyan ismert volt, mint Piaf, Sofka Nikolic, és őróla nagyon keveset esik szó egyébként még Szerbiában is. Például most az ő repertoárja is nagyon inspirál, meg az ő életútja, dalai, úgyhogy mindig vannak ilyen hullámok, de aki örök maradt, az szerintem Szilvána Armenulics.

0: A szerb dalmok mellette az Űrös Bandával sok magyar népdalt is feldolgozol, illetve a Budapesti Zeneakadémia népzene tanszékén az első évfolyamok közt végeztél. A magyar dallamok is hasonlóan közel állnak a szívedhez?
1: Igen, egyébként a magyar dalamokat is nagyon szeretem, csak valahogy nem az vált a profilom, mert én mindig azt gondoltam, hogy magyar népdal előadására van nálam sokkal hitelesebb ember, aki ugyanezt megélte gyerekkorában, csak a magyar népdalokkal, mint én ugye a szerbekkel. A magyar népdalok iránti szeretetet ezt én a zeneakadémiai éveim alatt építettem ki magamban, vagy alakult ki bennem. Akkor kezdtem el igazából a magyar népzenét megismerni, hiszen én gyerekkoromig inkább szerb népzenét hallgattam. Tehát nekem a magyar népzene az egy ilyen sokkoló dolog volt, hogy úristen, hát ilyen is van, olyan is van. Vannak dudanóták, vannak vonós zenekarok, és még tambura zenek. Tehát, hogy a magyar népzene színességét, azt én a Zeneakadémián tapasztaltam meg. Ez abszolút a Zeneakadémia éveim alatt alakult ki bennem, meg a kortársaim hatására, hogy ott ugye bekerültem a zenész életbe, életmódba, folkkocsmákba jártunk, és akkor kezdtem el igazából így a magyar népdalokra is olyan szeretettel ránézni, mint a szerbekre. És az Űrös Bandában meg ugye a kettő együtt van jelen, összemixelve, tehát ott egy koncepció az, hogy ne legyenek határok a magyar és a szerb, vagy akár a balkáni zene között, és ezért is akkoriban, amikor ugye bekerültem a zenekarba, ezért is kerestek fel engem, mert látták, hogy én mind a két kultúrában szeretek mozogni, otthonosan is mozgok, és ez valahogy egy ilyen előny volt nekik az énekes keresésénél.
0: Amikor nézegettem a közösségi média felületeid, akkor azt tűnt fel, hogy te nem az a fajta művész vagy, aki dömpingszerűen árasztja a posztokat és a média tartalmat, pedig ugye sokat halljuk azt, hogy enélkül ma nem nagyon lehet érvényesülni. Erről mit gondolsz?
1: Ezt te most nagyon finoman jelezted, én azt gondolom, hogy ebben van talán a legnagyobb fejlődési területem, vagy ebben vagyok úgymond a leggyengébb, nagyon nehezen találom meg azt a hangot, amivel kommunikálni tudok ezeken a platformokon. Én nemes egyszerűséggel egyetértek vele, tehát valóban jelen kell lennie. Én hozzáteszem, hogy sajnos a művésznek ebben az online térben is, nekem is sokkal többet kellene posztolnom, de az az igazság, hogy én amikor mondjuk elmegyek egy koncertre, vagy egy bármilyen eseményre, ahol énekesként jelen vagyok, nem jut eszembe megfogni a telefont, és filmezni, és szelfiket készíteni, és sosincs olyan képi anyagom, amivel én meg tudnék jelenni, és mindig utólag jut eszembe, hogy ó, pedig kattinthattam volna ott is, ó, pedig kattinthattam volna ott is, mert én nagyon szeretek ott lenni olyankor a jelenlétben, és valahogy az a műfaj is, amiben vagyok, vagyunk, az valahogy egy nagyon emberközeli, nagyon intim műfaj, és egy jelenlétet követel, és valahogy ebből én nagyon nehezen enged. Pedig tényleg csak pár percről lenne szó, amikor előveszem, csinálok egy képet, vagy megkérek valakit, hogy fotózzon, vagy csináljon pár videót. Igazából emiatt van így nagyon kevés információ, meg ilyen plusz tartalom ezeken a felületeken, és itt most egy kicsit személyes vallomás is jön, azért ahhoz önbizalom is kell nagyon sokszor. Tehát, hogy sokszor veszem észre magamon, hogy á, nem hirdettem meg, mert ez most nem olyan fontos esemény, meg nem biztos, hogy olyan jól fogok ott teljesíteni. Pedig már nagyon azért elég régóta énekelek, és vagyok a színpadon, és kapok jó visszajelzéseket közönségtől, szakmától, de még mindig van bennem egy olyan, hogy á, nem is biztos, hogy érdekli ez annyira az embereket, minek árasztam el őket infókkal, nem is biztos, hogy olyan jó lesz, mint ahogyan én gondolom, vagy ahogyan mi gondoljuk, ugye a zenészekkel, á, inkább nem rakom ki. Tehát, hogy van egy ilyen önbizalom hiányból fakadó dolog, ami miatt nem vagyok ilyen nagyon aktívan ott, és nagyon nagy elánnal jelen az online térben.
0: Kicsit meglep, amit mondasz, mert egyébként személyesen ismerve nem tartalak egy introvertált személyiségnek, vagy ilyesmi. Ez vajon miért lehet így?
1: Hát alapvetően én introvertáltnak gondolom magam, tehát belőlem egy nagy közösségi esemény, az tényleg sokat kivesz, és ezt én már így 30 éves korom körül tapasztaltam meg. Én azt gondoltam magamról sokáig, hogy extrovertált vagyok, és nekem mindenem az, hogy a nyüzsibe legyek, és tényleg a közösségbe legyek, és aztán elfáradtam. Aztán is lehet, hogy a korral jött, azt én nem tudom, de most azt vettem észre, hogyha én egy nagy hömpölygő, nyüzsgő eseményben benne vagyok, akár napokig, vagy akár csak egy napot, de azt nagyon, akkor én utána igénylem azt, hogy lecsendesedjek, és meglegyen az a kontraszt, hogy akár elmenjek valahova a természetbe, vagy akár fussak, vagy hát ugye a legnagyobb hobbim, ugye akkor a kutyáimmal legyek, és valahogy így szerintem ebből is fakad, hogy picit másképp vagyok jelen a közösségben, mint otthon egyedül, ezért is lehet ez, de én világéletemben egyébként egy folyamatosan magamat megkérdőjelező, és minden oldalról magamat kritikával illető ember voltam, ezért is tud nehezen megformálódni végeredmény, úgymond a kezemben, mert az utolsó pillanatig megkérdőjelezem annak a mi voltát, vagy annak a jó voltát, hogy ez elég jó-e ez, amit én csinálok, és akkor áll még ott alakítani kéne. Tehát, hogy így nagyon nehéz azt mondanom, hogy jó, befejezem, ez most így jó lesz, és ezt elhiszem is, hogy jó, hanem mindig még egy utolsó simítás, és akkor emiatt így elaprózódom.
0: Az űrös bandától következik a Napvilág, Holdvilág.

0: Önök továbbra is a Népzene közelről adását hallják. Mai vendégünk Bássics Brenka énekes. Kicsit visszakanyarodva a már említett lemezethez, érdekes, hogy amit mondasz, az nekem harmonizál például a lemezborítóval. Ahol rólad szerepel egy grafika, amin két részből vagy. Kicsit a zenei anyaggal is ezt érzem, hogy vannak benne autentikus dallamok, a hangszerelés is, ugye tamburákkal, harmonikával, furujával, ilyesmi, és vannak benne olyan feldolgozások, ahol például már inkább a jazz elemeit érzem. Kicsit mesélj erről, hogy ez hogy készült, milyen sokáig készült, és mik inspiráltak.
1: Nagyon jó, hogy a borítót hozott fel, mert képzeld el, hogy nekem volt egy ilyen vízióm, tehát amikor elszántam magam arra, hogy na jó, ennek most már testet kell öltenie, ami bennem van ennek a kötődésnek a kis szülőföldemmel kapcsolatosan, akkor nekem a borító jelent meg először. Tehát egy az egyben az, ami most így ott van a borítón, és egy gyerekkori barátnőmet kértem meg, hogy rajzolja le, egy ilyen skiccet átküldtem neki, de semmi többet, és tökéletesen azt hozta, de most így lútbőrözök, mert annyira megelevenedett az a vízió, ugye. Egyébként a felező vonalon a Csepel-sziget is megjelenik, és ugye olyan, mintha azok lennének az erek, ugye piros-kék, az nem csak a szerb zászló színei, hanem ugye az élet, ugye anatómiában, ahogyan a vér áramot az ereket ábrázolják, ugye egy kicsit horrornak tűnhet most így a hallgatóknak, hogy úristen, ez milyen borító, de majd nézzék meg, nem olyan horror, egy nagyon szépen kivitelezett borító, és hát ugye a vállamon pedig a falu elemei, házai, templomai, épületei. Nekem az volt a célom ezzel, hogy egy szólólemez a mai világban, ahol ugye digitális platformok vannak, már nem olyan értékű, mint régen, gyakorlatilag egy méregdrága névjegykártya. És úgy voltam vele, hogy ha ez egy méregdrága névjegykártya, akkor azzal kell kezdenem, hogy ki vagyok én. Én azt szerettem volna megmutatni, hogy én hogyan viszonyulok ehhez az egész anyaghoz. Nem akartam egy reprodukciót csinálni, hogy szólhatott 50-100 évvel ezelőtt Szigetcsépen a szerb népzene. Nem akartam egy teljesen elvont feldolgozást csinálni, egy csak világzenei album, hanem úgy, ahogyan én éreztem, hogy ami éppen még jól állt, még ízléses volt azokhoz a dalokhoz. A repertoárt pedig a saját gyűjtésem alkotja fő részt, egy kivétel van, ami Vujicsics gyűjtés, a többit pedig én gyűjtöttem Szigetcsépen, és ez volt gyakorlatilag az én szakdolgozatom témája is. És aztán úgy voltam vele, hogy oké, hogy ez egy ilyen végül is tudományos megközelítésű munka, de hogy alapvetően ez engem inspirál is arra, hogy alkossak valamit. És nagyon sokáig állt a fiókban, és egyszer csak jött egy olyan lehetőség, hogy a szerb közösség bemutatkozhatott kint Szerbiában egy ilyen nagyon népszerű zenés szórakoztató műsorban. Zsikina Serenica és a magyarországi szerb közösségnek az értékei gyűjtötték össze abban a műsorban, tehát nagyon sokan felléptünk, nagyon sokszínűen, és engem is felkértek a Szlobival, hogy hát vigyünk valami magyarországi szerbet.
0: Vertet is Szlobodán harmonikással.
1: Igen. És vakartuk is a fejünket, hogy mit vigyünk. És akkor, hát van neked egy gyűjtésed, Brenka. Hát igen, és van benne az a népdal, az az özvegyasszony panasza a lemezen, és gyakorlatilag egy ilyen két perc alatt összeállt a dal. A Szlobinak eszébe jutott egy ilyen nagyon markáns kíséret, és én onnan datálom azt, hogy elkezdett megformálódni. És akkor nagyon-nagyon sok évig csak ez az egy dallam volt meg, és aztán utána rájöttem, hogy hát akkor kéne ennek nagyobb teret adni ennek az anyagnak. És az alkotó munka az meg úgy nézett ki, hogy voltak olyan dalok, amikhez konkrét elképzeléseim voltak, de alapvetően ez egy csapatmunka volt. Tehát minden zenész, aki rajta van a lemezen, ő gyakorlatilag alkotó is, mert ez tényleg egy ilyen műhely munka során kristályosodott ki egy olyan konkrét anyag, ami a lemezen van. Tehát mindenkinek egy kicsit a saját személyes története is. Úgyhogy a legkülönfélébb dalok vannak. György Misi, gitáros, ő írt egy jazz standardet az egyik dallamra. Szirtes Edina Mókust kértem föl egy másik dallamra, az Oljávorira, hiszen az annyira már zsigeri szinten bennem volt, hogy én már azt nem tudtam azt a dalt olyan messzire vagy más köntöst rárakni, és tudtam, hogy van még benne annyi, hát odaadtam a Mókusnak, hogy csinálj vele, amit akarsz, majd, hogy nem. Nyilván nem, de egy gyönyörűen átkomponált művet hozott létre belőle, és akkor ahogyan én a lemezen is fogalmaztam, voltak, amiket fészkükbe hagytam, amiket egyszerűen nem akartam megváltoztatni, mert azokkal úgy volt dolgom, hogy nem volt dolgom. Azt játsszuk el úgy, ahogyan 50 éve is megszólalt a bálban. És akkor a végén kialakult ez az egész nagy lemezanyag.
0: Szentgyörgy napi esőcske, vagyis a Gyógyevszke kisica kezdetű népdal Szigetcsépről, Bássics Brenke tolmácsolásában.

0: a Balkán Unionban és a Dzsumbusz Trióban is énekelsz, illetve hát közreműködni is szoktál, például a Balogh Kálmán zenekarában, meg még számos helyütt. Milyen készülőben lévő anyagokat várhat mostanában tőled a közönség?
1: Van egy anyag, ami most jelent meg, és nem kapott annyira nagy nyilvánosságot, illetve a most az gyakorlatilag még a télen megjelent a Balkán Uniónak az új lemeze. Nekem a zenekarral az első lemez, nekik már pár lemez megjelent, és erről azért szeretnék pár szót mondani, mert keveset szoktam erről beszélni. Itt egy kicsit egy ilyen bluesos, jazzes világ keveredik össze a balkáni zenével, dalokkal, és ez az a projekt, ahol talán a legjobban kilépek a komfortzónámból, már csak azért is, mert például vannak olyan dalok, török, román dal, amiket énekelek, de nem beszélem a nyelvet, és ez nekem egy nagy veszőparipám, és magammal is ki kellett egyeznem, hogy én azt gondolom, hogy hitelesen hozzányúlni idegen kultúra dalaihoz úgy lehet csak, hogyha az ember valamilyen szinten a nyelvet is beszéli, vagy egy kicsit elmélyed a nyelvekben is, és hát sajnos én ugye sem a román, sem a töröket nem beszélek, de mégis kénytelen voltam ezen a lemezen énekelni, úgyhogy egy picit ezt lemecseltem magammal, illetve nagyon át vannak ugye itt azért írva dallamok, nagyon sok színűen van előadva is, és hát a koncerteken improvizálni is szoktam egy-egy szám erejéig, ami szint úgy egy ilyen nagyon ingoványos talaj nekem, hiszen nem vagyok jazz énekes, és nem megy úgy az improvizáció, de mégis valahogy vonz, úgyhogy ez tényleg egy ilyen komfortzónából való kilépés. A másik két zenekarral pedig, ugye a Dzsumbusz Trió az a saját kis trióm, az Űrös Banda pedig, amit már említettünk a műsorban, az Űrös Bandával is készül egy lemezanyag, nem mondok határidőt, hogy mikorra jelenik meg, de már serényen az alkotói munka közepén vagyunk. Azt az Űrös Banda hangzást folytatjuk, amit igazából a második lemezen már elkezdett így beszűkülni, kikristályosodni, egy kicsit jobban fókuszálva a magyar dalokra és a magyar nyelvű dalokra, de az a balkáni hangzás azért a fúvósok részéről és a zenekar az instrumentális részéről megmarad, úgyhogy többet nem is akarok elárulni, mert maradjon titok meg majd szépen lassan, ahogy haladunk előre, úgyis el lesznek csepegtetve itt mindenféle információk, inkább csak ezt mondanám, hogy ott is most így már a magyar nyelvű dalok és a magyar népdalok irányában megy el majd a lemez is, de azért lesz rajta idegen nyelvű is, lesz rajta bolgár népdal is, úgyhogy aki azért szereti az Űrös Bandát, mert ilyen nyelvű dalok is vannak, az se aggódjon. És a Dzsumbusz Trióval pedig hát már érne egy zenei anyag, mert ugye ott Verteti Szlobodánnal és Eredics Dáviddal alkotjuk ezt a kicsit már a nevében is káoszosnak tűnő triót, ahol

0: Az a koncepciónk, hogy próbálunk a 60-as, 70-es évek Jugoszláviájának ezt a kafana világát megalkotni, azt a repertoárt, amiben egyszerre jelenik meg az autentikus népdal, népzene és az írott dallamok és a műdalok, és hát egy picit azért itt is úgy, ahogyan mi látjuk. Úgy szoktam mondani, hogy a kaleidoszkópnak a három kis tükre vagyunk, és folyamatosan alkotunk valami újdonságot a már meglévő dallamok, színek, formák sokaságából. A Zsumbusz Trióval is koncertezünk, sajnos még lemez nincs készülőben, de már nagyon érik, mert már van egy nagyon szép kis repertoárunk, ami akár lemezre is kerülhetne.
1: Az Én csépem lemez záródalma a Víjú Vetri következik.

0: Folk piszkáló. A népzene közelről kritikai rovata.
1: A Fonó Budai Zeneház fennállásának 30. évfordulói apropóján vinilen, vagyis hagyományos LP hanglemezeken kezdett el felvételeket kiadni. A sorozat idén 3 kiadványjal bővült. A Borbély Mihály Kvártett és a Berka együttes lemezei mellett egy izgalmasnak ígérkező együttműködésből született album is megjelent, amelyet a Dalinda és a Kerekes Band jegyez Vadon címmel. Folkpiszkáló rovatunkban ma ezzel a felvétellel foglalkozunk. A két formáció kicsit sem hasonlít egymásra, hiszen a Dalindát három énekesnő alkotja, akik a kapella módon, vagyis hangszerkíséret nélkül adnak elő népzenei dallamokon alapuló feldolgozásokat. Ezzel szemben a Kerekes Band egy jellemzően hangszeres zenét játszó, férfiakból álló zenekar, akik csángó bugit, etnofunkot és hasonló jelzőkkel leírható, rock, funk és elektronikus zenei elemeket a népzenével ötvöző zenei műfajt képviselnek. Éppen ezért jó ötletnek tűnik ez az együttműködés. De persze, egy ilyet jól megvalósítani nem feltétlenül könnyű. Az album 12 dalt tartalmaz, amelyeket egy-két kivétellel közösen játszik a két csapat. Az mindenképp pozitívum, hogy a Kerekes Band ez alkalommal nem a tőle megszokott kemény hangvételben játszik, hanem visszafogottabb, akusztikus szemléletű, az effektekkel visszafogottabban bánó megszólalást hoz, ami sokkal jobban illik a Dalinda hangvételéhez. Újdonság az is, hogy ezúttal a Dalinda sem népdalokból, hanem írott dallamokból és szövegekből indul ki, amiket a tagok és a kerekes szólistája Fehér Zsombor jegyeznek. A zenei anyag talán leginkább a nyugat-európai értelembe vett folk-rock kategóriájába sorolható, mivel a hangszerelésen kívül csak nagy ritkán találunk benne Kárpát-medencei tradíciókra utaló elemeket. A harmónia fűzések, a hangszeres szólók is teljesen ebbe az irányba mutatnak, itt-ott megidézve középkori zenei elemeket is, mint például a lemez kezdő dallama az esőének esetén. Erről a dalról egyébként azonnal Vörös Sándor Vals Tris című versének feldolgozása ugrott be Sebő Ferenctől, és több dallamban visszaköszönnek például az István a királyra, vagy más jól ismert műre való utalások. Hallgassuk is meg az említett esőének című szerzeményt.

A dalok szerkezete általában egyszerű sémát követ. Rövid témák váltakoznak a néhány akkordra játszott, kissé alacsonyan intonált, hosszú fruja szólókkal, ahogy azt a kerekestől megszokhattuk. Erre tipikus példa az album címadó dala a Vadon. Viszont néhány helyen a zenészek okoznak meglepetéseket is, mint például az Őszi falevél című dal szokatlan akkordfűzésével, és a váratlanul és kis indokolatlanul megjelenő, mikrotonális színezetű, pengetős témával. A harmóniák összecsengését viszont sajnos sokszor beárnyékolják az intonációs pontatlanságok, és egy-egy uniszónó résznél, vagyis amikor több hangszer is ugyanazt a hangot szólaltatja meg, ez már kifejezetten fájdalmas méreteket ölt. Ebben a számban a dalindások is új oldalokat mutatják, mert olykor egyenesen a soul műfajába hajló díszítéseket visznek bele az énekbe. Mindenképp ez a legérdekesebb, kisé borongós, sanzonos hangulatú nóta a lemezen, úgyhogy most ezt fogjuk meghallgatni.

Pár mondatban mindenképp ki kell térnünk a szövegekre. Nagy általánosságban a természet, az ember különleges tudatállapotai, mint például az álom, és természetesen a szerelem kerül a középpontba a dalokban. Azért senki ne várjon itt magas költészetet, sokkal inkább könnyen értelmezhető, néhol talán kissé ezoterikus, spirituális színezetű és meglehetősen közhelyes természeti képeket használó szövegeket. Ezek is a lemez könnyű zenei hangulatát erősítik, ami, ha szándékolt, akkor szervesen illeszkedik a zenéhez. Ám szubjektív véleményünk szerint a Dalindának azért még mindig jobban állnak a népdalok. Vagy ha ezen az úton akarnak járni, akkor ahhoz komolyabb szövegírói munkára volna szükség. Összességében ki lehet jelenteni, hogy érezhető az összhang a két formáció között, és egy kiegyensúlyozott színes zenei anyag született. Könnyed esti beszélgetésekhez, vagy akár jogázáshoz különösen ajánlott, ám a szofisztikáltabb zene szerelmeseit és az abszolút halással rendelkezőket óva intenénk tőle. A Népzene közelről 6. adását hallották. A műsort a Zűrös Banda 2021-es lemezének Kálkó Kolán című dallamával zárjuk. Adásunkat a mediaclick.hu oldalon és a Népzene közelről Spotify csatornáján hallgathatják meg újra. Legközelebb július 11-én jelentkezünk. Gyetkó Réka segédszerkesztő nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Búzás Attila.

0: Zóna a média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a hírszerkesztőt Demet Imeát hallják. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint, miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesítené a bírósági döntést, a kormányzaton belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogy fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. Hibának tartja azt is, hogy a 2024-es európai parlamenti választás után nem hajtottak végre taktikai változtatásokat. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte, mert, ahogyan fogalmazott, a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Ismét dél-libanoni településeket támadott hajnalban az izraeli hadsereg. A zsidó állam katonái az akció előtt az otthonaik elhagyására szólították fel a környéken élőket. Közben dróntrámadásról szóló információk miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák több Libanonnal szomszédos észak-izraeli városban is. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután beleruhant egy román rendszámú kamion. Mindkét sofőr életét vesztette. Idehaza ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Az ingyenes programra előzetesen regisztrálni kell. Kolibaktérium lehetséges jelenléte miatt szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Az érintett 240 grammos Dolano Altrander márkájú termékek július 3-án járnak le. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy a készítményt ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A vételárat nyugta nélkül is visszatérítik. Végül a várható időjárásról. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy zápor, zivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható. Holnap is hasonló, napos, felhős időre készülhetünk, záporokra, zivatarokra, főként a délnyugati tájakon kell számítani.
0: Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Dankó Extrában, a Magyar Zene Rádiójában. Ma annak az embernek az életét idézzük fel, akinek neve összeforca magyar nótával, és persze a Dankó Rádióval. A cigányprímást, a dalszerzőt, a dalköltőt, akit Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezett, és akinek dallamai több mint egy évszázad múltán is velünk élnek. Ő nem más, mint rádiónk névadója, Dankó Pista. Érdekes, hogy már a neve is történetet hordoz. A Dankó nevet édesapjától örökölte, aki kontrásként muzsikált a szegedi cigánysoron. Az István nevet pedig a család használta, ám a nemzet idővel egy másik nevet adott neki, a Pista nevet. Azt a nevet, amely végül fogalommá vált. A születési anyakönyvében még Dankó Istvánként szerepel, később így jelent meg első kotta füzetének címlapján is, de ahogy emelkedett a csillaga, egyre inkább csak így emlegették, Dankó Pista. Amikor ma kimondjuk ezt a nevet, talán már nem is gondolunk arra, milyen nehéz körülmények közül indult.
3: Valóban így van, Bea. Dankó Pista 1858. július 13-án született Szatymazon. Édesapját korán elveszítette, és ez a tragédia meghatározta a gyermekéveit. Rövid ideig erdélyi náci prímás viselte gondját, de hamarosan önállóan kellett boldogulnia. A család szegény volt, a megélhetéséért keményen meg kellett dolgozni. Akkoriban a vályogvetés jelentette szinte az egyetlen lehetőséget. A fiatal Dankó nappal vályogot vetett, közbe pedig egyre erősebben vonzotta a muzsika világa. A két tevékenység hosszú ideig együtt volt jelen az életében. A nehéz fizikai munka és a zene. Ennek az időszaknak az emléke később egyik dalában is megjelent. Békefi Antal szövegére született a Nyáron vályogot vetek kezdetű nóta, amelyben saját fiatalságának keserédes emlékeit is megidézte. A tehetség azonban nagyon korán utat tört magának. Alig 15 éves volt, amikor már saját zenekart alakított. Ez önmagában is rendkívüli teljesítmény, de még figyelemre méltóbb, hogy a környékbeli mulatságokban rövid idő alatt olyan népszerű lett, hogy egymást érték a meghívások.
2: És ezek között a meghívások között volt egy, amely egész életének irányát megváltoztatta. Egy születi mulatságon, vagy éppen egy szőlőbeli összejövetelen figyelt fel rá Jó Ferenc festőművész. Megtetszett neki a fiatal zenekar muzsikája, és ezért meghívta őket egy családi összejövetelre. Ott történt meg az a találkozás, amelyből a magyar nóta történet egyik legszebb szerelmi története született.
3: A fiatal cigányprímás ekkor mindössze 17 éves volt. A festő leánya, Ilonka pedig 14. Ahogy a regényekben szokás, szerelem szövődött közöttük, de a valóság nem volt olyan egyszerű, mint a mesékben. Társadalmi különbségek, az előítéletek és a szülői ellenkezés komoly akadályt jelentettek. Ilonka édesapja hallani sem akart a házasságról. A fiatalok azonban kitartottak egymás mellett. Három esztendőnyi reménytelennek tűnő várakozás következett. Három hosszú év, amely alatt szerelmük nem gyengült, hanem még erősebbé vált. Végül Dankó elhatározta magát. Megszöktette Ilonkát, és 1878. augusztus 20-án a kisteleki templomban házasságot kötöttek.
2: Hát nem csoda, hogy ez a történet később írókat, költőket és filmrendezőket is megihletett. Regények, színdarabok és filmek születtek a szerelmükből, mert ebben a történetben minden benne van. A szegénységből induló tehetség, a kitartás, az akadályokkal dacoló szerelem és a hit abban, hogy a boldogságért igen, érdemes küzdeni. Ám Dankó Pista életének legnagyobb fordulása még csak ezután következett. Hamarosan találkozik egy költővel, aki felismeri benne a rendkívüli tehetséget, és aki új utat nyit számára a magyar dalköltészet világában. Ez a költő Pósa Lajos volt.
3: Most pedig hallgassunk meg egy Pósa Dankó szerzeményt. Jobbnál jobb nóták vannak, de nekem az egyik kedvencem a Darumadár gyere velem, és hát itt fantasztikus előadóktól látom, hogy megvan a rádiónkban, de engedjék meg nekem, hogy most ragaszkodjak ahhoz, hogy ezt a nótát Budai Beatrix-től hallgassuk meg, és ha jól látom, akkor Johann János egy zenekara kíséretében. Mit szólsz hozzá, Bea?
2: Ez a te döntésed?
3: Én szeretném.

paprikát a piacon elakom, irratóra az árát, mint megiszom. A paprikát a piacon elakom, irratóra az árát, mint megiszom. Szeretném a

0: szem lányat is teca, húga tica. Egy cica, két cica, száz cica, jaj, ő megfogta az ici pici egeret.
1: Az elmúlt percekben Dankó Pista és Pósa Lajos közös szerzeményeit hallottuk itt a Dankó Rádióban, és persze folytatjuk műsorunkat, Dankó Pistára emlékezünk születésének 168. évfordulóján. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amely talán a legfontosabb fordulópont volt Dankó Pista életében, ahhoz a találkozáshoz, amely nem csak az ő sorsát, hanem a magyar nóta történetét is megváltoztatta. Ez a találkozás Pósa Lajos nevéhez kötődik.
2: Dankó életében valóban Pósa Lajossal való megismerkedése jelentette a nagy áttörést. 1881-ben Pósa Lajos a Szegedi Napló szerkesztőségéhez került. A két alkotó a legendás szegedi Kispipa vendéglőben találkozott először. Pósa azonnal felismerte a fiatal cigányprímás különleges tehetségét. A visszaemlékezések szerint ő biztatta először komolyan nótaszerzésre Dankót.
1: A történet egyik legszebb részlete, hogy az első közös nóta megszületéséről is fennmaradt egy kedves emlék. Herke Mihály írta le ezt a jelenetet a Dankó Pistáról szóló könyvében. Pósa egyszer odafordult a fiatal prímáshoz. Megpróbálod? Dankó habozás nélkül felelt, megpróbálom, Lajos bácsi, hol a vers? Pósa elővett egy költeményt a zsebéből, állítólag mindig sok verslapot hordott magánál, és átnyújtotta neki. A költő mindössze ennyit kért. Olyan legyen a nóta, mint a vers. Jó!
2: Másnap aztán ismét találkoztak. Pósa kíváncsian kérdezte, van-e nóta füstös? Dankó mosolyogva válaszolta, vanni volna? De nem volt jó a vers, Lajos bácsi. Igazítani kellett rajta. Erre a költő szinte felháborodott. Még te mersz igazítani a versemen? A történet szerint azonban Dankónak igaza volt. A dallam kedvéért módosított a szövegen, méghozzá olyan szerencsésen, hogy megszületett az a forma, amelyet ma is ismerünk. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Ez a jelenet jól mutatja, milyen kapcsolat alakult ki közöttük. Nem aláfölé rendeltség volt, hanem alkotótársi viszony. Pósa költőként, Dankó zeneszerzőként egészítették ki egymást.
1: És milyen termékeny kapcsolat volt ez? A szegedi éveik alatt több mint 400 dal született. A legtöbbnek Pósa Lajos írta a szövegét, Dankó pedig a zenéjét. Valójában a magyar nóta egyik legnagyobb alkotó párosáról beszélhetünk. Később ugyan Pósa elköltözött Szegedről, de kapcsolatuk nem szakadt meg. A költő továbbra is figyelemmel kísérte barátja pályáját, tanácsokkal segítette, sőt, sokszor atyai gondoskodással állt mellette. Nem véletlen, hogy Pósa később a sarjadó fának nevezte Dankót, akiben már nagyon korán felismerte a kivételes tehetséget.
2: Amikor Pósa távozott Szegedről, Dankó valóban magára maradt egy időre. Szerencsére azonban új támaszokat talált. Barátságot kötött többek között Gárdonyi Gézával, Tömörkény Istvánnal és Békefi Antallal is. Ezek az írók és költők nem csak tisztelték őt, hanem hittek is benne. Felismerték azt, amit ma már természetesnek veszünk. Hogy Dankó nem egyszerű prímás volt, hanem valódi alkotó, aki új korszakot nyitott a magyar nóta történetében.
1: Van egy Dankó Pista csárdás, ez a jegenyefán fészket rak a csóka, melynek létezik egy amolyan első, vagy inkább nulladik verszaka. Én a mondó vagyok, hogy hallgassuk meg Kovács Apolónia előadásában. Jaj, annak jaj, aki szívből szeret, így hallik a dal címe, és hogy hogyan folytatódik, sokan jól ismerik. Kovács Apolónia énekel. Jó.

boszorkány, egy szegedi, vészemű barna lány.

di lány, valahány

0: szörre, ha boszorkány tudomány.
1: Itt a Dankó Rádióban továbbra is Dankó Pistára, rádiónk névadójára emlékezünk. Most idézzük fel, miként lett a szegedi prímásból országosan ismert dalköltő.
2: A siker nem váratott sokáig magára. Dankó tehetségét egyre többen ismerték fel. Művei pedig sorra hódították meg a közönséget. Az egyik legjelentősebb állomás 1895 volt. Az Új Idők című folyóirat pályázatot hirdetett Pósa Lajos balatoni nótái számára. A versenyre 305 pálya mű érkezett. A zsűri végül Dankó Pista művét találta a legjobbnak. A Zúga szélvész, Háborog a Balaton kezdetű dal első díjat nyert. Vele együtt a 300 koronás pályadíjat is. Abban az időben ez hatalmas elismerésnek számított.
1: És nem csak ez az egy mű aratott sikert, a pályázaton további három dala is dicséretben részesült. Ez világosan mutatta, hogy már nem egyszeri sikerről beszélhetünk, hanem egy kivételes alkotói pályáról. Nem véletlen, hogy sokan egy másik legendás cigányzenészhez, Bihari Jánoshoz hasonlították. Ahogy Bihari a verbunkos megújítója lett, úgy vált Dankó Pista a magyar nóta meghatározó alakjává.
2: Ebben az időszakban már egész Magyarország ismerte a nevét. Dalai nem csak mulatságokban és vendéglőkben szóltak, hanem a polgári otthonokban, a kávéházakban és a színházakban is. Műveinek sikerét az adta, hogy egyszerre voltak közérthetők, érzelmesek és mélyen magyarok. Az emberek saját örömeiket, bánataikat hallották vissza ezekben a dallamokban.
1: A siker ellenére Dankó soha nem felejtette el, hogy honnan indult. Megmaradt közvetlen, egyszerű embernek, akit ugyanúgy érdekelt egy jó baráti beszélgetés, mint egy új dallam megszületése. Talán éppen ezért tudott olyan közel kerülni az emberek szívéhez.
2: A következő években pedig már nem csak Magyarország figyelt rá. Dalai és zenekara egyre távolabb jutottak, és hamarosan olyan helyre is meghívást kapott, amelyről korábban álmodni sem mert volna. A cári udvarba.
1: Most ismét zenéljünk itt a Dankó Rádióban. Kérlek, Lajos, hogy válasz Dankó Pista szerzeményt, van bőven, úgyhogy lesz miből meríteni.
2: Hallgassunk meg természetesen ismét egy Dankó Pista szerzeményt, Némuljon el a hegedűm című hallgatót, Bojtor Imre előadásában kísér ifjabb magyar Imre és zenekara.

0: Backe, backe, Kukuritza, Rita, Rita, oi. Wiedertüle, Mamot, Maro, Papa, Mamot. Backe, backe, Kukuritza, Rita, Rita, oi. Chica, pica, Waschka, Rika, chica, pica, oi. Anjan, Tschokol, Akalambam, joi, Sterem, joi. Otschokujan, ei, hoi, Megne, ajo, joi, joi. Chica, pica, Waschka, Rika, chica, pica, oi. Otschokujan, ei, hoi, Megne, ajo, joi, joi. Chica, pica, Waschka, Rika, chica, pica, oi.
1: Dankó Pistára emlékezünk itt a Dankó Extrában, mellettem
2: Sárközi Lajos.
1: És én pedig Budai Beatrix vagyok. Szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Dankó Pista pályája a 90-es évekre már országos méreteket öltött. Pósa Lajos tanácsára dalkört, illetve országjáró társulatot szervezett, amellyel az ország szinte minden részébe eljutott.
2: És nem csak az ország határain belül. A társulat külföldre is eljutott, többek között Oroszországba, műsoraikkal a cári udvarban is bemutatkozhattak. Ami egy magyar cigányprímás számára akkoriban szinte elképzelhetetlen megtiszteltetés volt. Ehhez az eseményhez kapcsolódik Dankó életének egyik legkedvesebb anekdotája.
1: A történet szerint a hangverseny végén Miklós nagyherceg odalépett Dankóhoz. Gratulált neki, majd lehúzta saját ujjáról a legszebb brilliáns gyűrűjét, és Dankó ujjára húzta. A vendégek látták ezt a gesztust, és sorra követték a példát.
2: Egymás után érkeztek a gratulációk. Mindenki egy-egy gyűrűt húzott Dankó valamelyik ujjára. A történet szerint egyszer csak mind a 10 ujján gyűrű csillogott. Ekkor a nagybajuszú, jóhumorú muzsikus sóhajtva felkiáltott. Drága jó Istenem, miért adtál nekünk csak 10 ujjat?
1: Hát ez a történet is jól mutatja Dankó természetét. A legnagyobb sikerek közepettesen veszítette el humorát és természetességét. Szerették őt a főurak, a művészek és az egyszerű emberek egyaránt.
2: Közben pedig egyre születtek az új dallamok. Az iklet sokszor a legváratlanabb pillanatokban érkezett. Volt, hogy egy versből, volt, hogy egy beszélgetésből, és volt, hogy egy harangszóból. A következő történet talán az egyik legszebb valamennyi közül, de csak a nótacsokor után fedjük fel, melyikre gondolunk.
1: A Vásárhelyi Sétatéren című nótával megyünk tovább, Szeged mellett található Hódmezővásárhelyről van szó. Énekel Tolnai András, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekes. Fogadják sok szeretettel, majd vidám csárdásokkal spékeljük meg a szép hallgatót.

csavarom, csavarom, segítek én.

0: Mikor meg a patika, ha két karom át elkatika, az lesz a doktor meg a patika.
1: A szegedi Iskola utcában egy őszi estén a Szegedi Napló szerkesztőségében dolgoztak az újságírók. Csendes este volt. A közeli öreg templom tornyából megszólaltak a harangok. Ekkor kivágódott az ajtó.
2: Dankó Pista lépett be. Lázas volt, izgatott, a szeme csillogott. Kezében a hegedűjét szorongatta. Odafordult a jelenlévőkhöz, és csak ennyit mondott. Ezt hallgassák meg. Ez lesz az igazi. Most hallottam meg a harang szavából. Azonnal játszani kezdett, közben énekelt is hozzá. A szerkesztőség tagjai pedig döbbenten hallgatták az új dallamot.
1: A nóta később az ország egyik legismertebb dalává vált, Endrődi Sándor versére írta, és így kezdődik. Gyönge violának letörött az ága. A visszaemlékezések szerint a kuruc bujdosok bánata és a magyar lélek fájdalma csendül meg benne.
2: Érdekes, hogy Dankó nem ismerte a Kotta írást. Dallamait mások jegyezték le. Többek között Lányi Ernő, Menner Lajos, Székás Gyula, Gál Ferenc és Erdélyi Sándor készítettek átiratokat. A zenei invenció azonban kizárólag az övé volt. Kortársai

0: szerint senkihez sem hasonlítható tehetséggel rendelkezett.
1: A nóták mellett színpadi művekhez is komponált Molnár György, a Zsöllér leány, valamint Abonyi Lajos, a leányasszony, a Gyimesi vadvirág és a Cigány szerelem című darabjaihoz is írt zenét, de hangszeres művei is születtek, ilyen például a Feszti körképhez kapcsolódó A magyarok bejövetele című induló.
0: Ma már kevesebbet halljuk a Góre nótákat, amelyekben Gárdonyi Géza kedves figurája, Góre Gábor elevenedett meg. A maguk korában azonban rendkívül népszerűek voltak.
1: Én a mondó vagyok, hogy hallgassuk meg a Gyönge Violának letörött az ága című gyönyörű dankó nótát. A választásom Karcagi Nagy Zoltánra esett, fogadják sok szeretettel a népszerű magyar nóta énekes előadásában.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Dankó Rádiót, benne Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mai adásban Dankó Pistára emlékezünk. A sors gyakran kegyetlen a legnagyobb művészekkel. Dankó Pistának is kijutott a szenvedésből. Pályája csúcsán támadta meg a tüdőbaj. A betegség híre megrázta az országot. Olyan népszerű volt, hogy országos gyűjtés indult gyógykezelésének támogatására. A nemzeti közadakozásból és a kultuszminiszter támogatásával Sanremóba küldték gyógykezelésre. Távol az otthonától, súlyos betegséggel küzdve is dolgozott. Dalokat írt és leveleket küldött haza kiadójának.
1: Egyik levelében így fogalmazott. Azt írta, hogy ezekkel a dalokkal még nagy feltűnést fognak kelteni. Külön említette a Bárányfelhő című művet és a Baka levele című dalt. Majd megható szerénységgel hozzátette. Egyebem sincs már, mint a tehetségem.
0: 1903. március 29-én Budán hunyt el, sógora lakásán. Mindössze 45 éves volt. Két nappal később búcsúztatták. Március 31-én a Vérmező és a Krisztina tér környékét embertömeg töltötte meg. A korabeli beszámolók szerint 500 cigány muzsikált egyszerre. Felhangzott a nóta, eltörött a hegedűn.
1: Herceg Ferenc és B. Fehér Jenő búcsúztatta. A koporsót ezután vonatra helyezték, és másnap Szegeden Tömörkény István és Pósa Lajos mondott búcsúbeszédet. Egy egész nemzet gyászolta. Hogy hogyan is szólt annak idején 500 cigány muzsikus előadásában az Eltörött a hegedűm című nóta, miközben követték Dankó Pista koporsóját, azt csak elképzelni tudjuk. Viszont most hallgassuk meg szöveggel együtt itt a Dankó Rádióban. Solti Károly énekel.

0: Dankó Pista halála után sem tűnt el a magyar emlékezetből, sőt, legendává vált. 1912-ben Szegeden felavatták Margó Ede alkotását, a ma is ismert Dankó szobrot.
1: A szobor felállítása azonban nem ment könnyen. Akadtak, akik kifogásolták, hogy egy cigányprímásnak köztéri szobrot állítsanak. Móra Ferenc később ironikusan írta le a vitákat. Voltak, akik attól tartottak, hogy a város rangját csorbítja majd a szobor. Végül Pósa Lajos határozott fellépése vetett véget a Kuzavonának. Azt mondta, a szobornak a Tisza partján kell állnia, ott, ahol nézheti a folyót és a naplementét.
0: És a szobor ma is ott áll, és némán figyeli a folyót. Móra Ferenc gyönyörű sorokban írta le, hogy a márványhegedű ugyan nem zendül meg többé, de a szobor mégis őrzi a dalköltő emlékét.
1: Dankó Pista valójában nem csak zeneszerző volt, hanem irodalmi alak is lett. Ady Endre, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Tömörkény István, Rákosi Viktor és Gárdonyi Géza egyaránt írt róla. Az 1940-ben készült filmben Jávor Pál alakította. Színpadon és a filmvásznon is újra és újra életre kelt.
0: És talán nincs szebb bizonyíték a halhatatlanságának, mint az, hogy dalai ma is élnek, ráadásul itt a Dankó Rádióban, amely 13 és fél éve a legnagyobb magyar nóta szerző nevét viseli.
1: A magyar zenetörténetben kevés olyan alkotó akad, akinek neve ennyire összefort volna egy műfajjal. Mert a dankónóták különleges ereje abban rejlik, hogy a zene és a költészet tökéletes egységet alkot bennük.
0: Kedves hallgatóink, Dankó Pistára, rádiónk névadójára emlékeztünk születésének 168. évfordulóján. Emlékeztünk arra az emberre, aki a szegedi cigánysorról indulva a magyar dalköltészet egyik legnagyobb alakjává vált. Kedves hallgatóink, engedjék meg, hogy műsorunk legvégén ifjabb Sárközi Lajos muzsikájával búcsúzzunk önöktől. Természetesen Dankó Pista szerzeményeket hallunk egy szál hegedűn, fogadják sok szeretettel. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is. További kellemes szép hétvégét kívánunk mindnyájuknak. Búcsúzik önöktől
1: Sárközi Lajos
0: és Budai Beatrix.
1: Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tisztelek a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma és holnap a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. Dél.

0: Déli krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra.
1: A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat. Cél a pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
2: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán.
1: Az időjárásról.
2: Nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27 fok valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt délelőtti rendkívüli sajtótájékoztatóján, amit nem sokkal a Fidesz kongresszus kezdete előttre hirdettek. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány. Magyar Péter a Fidesz kongresszusnak üzenve feltette a kérdést, hogy ilyen emberekkel lehet-e megújulás. Ambrus Róbert összefoglalója.
3: Pontosan két éve, 2024. június 13-án hirdette ki az Európai Bíróság azt az ítéletet, ami 200 millió euró és további napi 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az indoklás szerint jogellenes volt, hogy a migránsoknak tranzitzónákat alakította ki a menedékjogok elbírálására.
4: Megvédjük Európát, ezek közben hátba bőlnek bennünket.
3: Orbán Viktor az ítélet hirdetés kapcsán akkor azt mondta, Brüsszel a soros tervet akarja megvalósítani, és évente 1 millió migránst akar behozni Európába. Az akkori kormányfő azt is mondta, a magyar embereket nem érintheti hátrányosan az uniós büntetés.
4: Biztosak lehetnek benne a magyar emberek, hogy ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak.
3: Az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyét határában. Ezt állítja most Magyar Péter.
5: Egyértelműen kiderült, hogy teljesen átverik az embereket.
3: A miniszterelnök dokumentumokra hivatkozva arról beszélt, az Orbán kormány már napokkal a bíróság ítélete után elkezdte előkészíteni a menekült tábort. Szerinte a tervekről folyamatosan egyeztettek a kormányüléseken.
5: Összesen 5 milliárd forint közpénzt szánt Orbán Viktor és az Orbán kormány az általuk letagadott, eltitkolt migráns tábor felépítésére, de voltak még plusz költségek is.
3: A sajtóban már 2024 őszén megjelentek olyan hírek, hogy migráns tábort akar kialakítani az Orbán kormány.
6: Menekültábor még ez sehol sem lesz. Migráns tábor.
3: A Fidesz politikusai akkor sorra cáfolták ezeket az értesüléseket, így Orbán Viktor is. Magyar Péter videós összeállítással idézte fel az akkori nyilatkozatukat. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a vitnyédi épületekben korábban szakiskola működött, 2022 után pedig kárpátaljai menekülteket szállásoltak el itt. Magyar Péter úgy értesült, hogy ezeket az embereket 2024-ben arra szólították fel, hogy hagyják el az ingatlant, vagy visszaküldik őket Ukrajnába. Magyar Péter szerint az Orbán kormány hazudott a költségvetésről, az uniós forrásokról és az orosz-ukrán háborúról is, de ahogy fogalmazott, az illegális migráció elleni harc volt a legnagyobb hazugság.
5: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
3: Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
1: A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migráns befogadó központ tervezet létrehozására.
2: Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
4: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. Nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
1: Ez kevés lesz. Így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
2: A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen azt bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról.
7: Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés, hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migránstábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
1: A Fidesz így, ahogy ma előttünk áll, nem alkalmas arra, hogy sikeres ellenzéki párt legyen, fogalmazott a pártelnök a mai tisztújító kongresszuson.
2: Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz már nem kormányzó, és még nem ellenzéki párt. A volt kormányfő szerint az a szervezeti rend, amelyben ma dolgoznak, inkább kényszerzubbony, mint munkaruha. Ezért a Fidesz szervezetét érdemes lenne újra szabni, hangsúlyozta, erről szól alapszabályuk módosítása. Az egykori miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt 16 évben a kormány támogatása felemésztette a Fidesz közösségi erejét. Kormányzó hatalompárttá váltak. Hozzátette, ellenzékben a korábbi szervezeti erények azonban használhatatlanok, ezért mozgalmi párttá kellene visszaalakulniuk.
8: Utasítások helyett barátság, aláfölé rendeltség helyett szemmagasság, fegyelem helyett spontaneitás, bicepszek helyett lelki erő. Több polgári érték és kevesebb katonai erény. Gyakoribb találkozások, több megbeszélés, odafigyelés és több megértő gesztus.
1: Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket.
2: Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. Hibának tartja azt is, hogy a 2024-es európai parlamenti választás után nem hajtottak végre taktikai változtatásokat. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte, mert, ahogyan fogalmazott, a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiírtani.
1: A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, pártpropaganda helyett valódi közmédiát. Jakab Szintia beszámolója.
9: A kormányalakítás után egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propaganda médiának a hírszolgáltatását.
10: A Tisza párt korábban a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztését tűzte ki célul. A most benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a közszolgálati média szolgáltatás folyamatos működése mellett alakítaná át az intézményrendszer. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter videójában arról beszélt, a média törvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása. Az új kormányban Tarr Zoltán felel ezért a területért.
11: Pazarlás helyett átlátható gazdálkodás, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott, pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
10: A tárca vezető szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
11: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
10: A törvényjavaslat közben megjelent a parlament honlapján. Ennek értelmében a Duna Média Szolgáltató és az MTVA jogutódjaként létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT. A Magyar Távirati Iroda pedig ismét önálló intézményként működne. Az újonnan létrejövő független közmédia testület pedig a közmédia működését, gazdálkodását és a vezetői kinevezéseket is felügyelné. A tervezet átalakítaná a média tanács működését is. Emellett létrehoznák az új közszolgálati kartát és a közszolgálati tanácsot is, hogy a közszolgálatiság elvei számon kérhetők és ellenőrizhetők legyenek. Amint a törvényjavaslatot elfogadják, megszűnik a Duna Média Szolgáltató és az MTVA vezetőinek megbízatása. Az átmeneti időszakban az átalakítást a kormány és benne Tar Zoltán miniszter tárcája koordinálná.
9: A Tisza pártnak nem lesz közmédiája.
10: Magyar Péter már januárban azt hangsúlyozta, hogy a Tisza pártnak nem lesz közmédiája, és a Tisza kormánynak arra sem lesz ráhatása, hogyan ítéli meg majd a közmédia új vezetése az ott dolgozók munkáját.
9: Az a leendő vezetésnek a feladata és felelőssége, hogy együtt kíván-e dolgozni félig meddig propagandistákkal, olyanokkal, akik hamisítottak és félrevezették szándékosan a honfitársaikat közpénzen, nagyon sok közpénzen, vagy nem.
10: Magyar Péter ugyanakkor az MTVA jelenlegi dolgozóinak azt is üzente, hogy aki nem követett el bűncselekményt, annak számítanak a munkájára.
0: Déli krónika.
1: Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba, lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom.
2: Donald Trump amerikai elnök a napokban közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege segítséget nyújt azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt.
1: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
2: Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti vállalásait, nem folytatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
12: A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
1: Magyar Péter miniszterelnök felmentette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, derült ki a magyar közlönyből.
2: A felmentések mától hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg.
1: Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Tavaly a nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, idén viszont ennél is több turistát várnak. Részletek Csüri Fannino összeállításában.
13: A tavalyi évben 19,6 millió utassal tudtuk zárni az évünket, ami abszolút rekord volt a repülőtér történetében,
14: mondta a közmédiának a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalin hangsúlyozta, az utasforgalom idén akár a 20 milliót is meghaladhatja. A kargó, vagyis a szállítmányozás területén is érezhető a változás. 2026-ban már 15%-os növekedést regisztráltak. Nőtt a légitársaságok száma is, tavalyhoz képest 4-jel több, összesen 49 kínál járatokat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az elérhető célállomások száma pedig 154-ről 166-ra bővült. Elindult például a Budapest-Philadelphia és a Budapest-Toronto járat is. A vezérigazgató helyettes kiemelte, a repülőtér kapacitását a többi között technológiai fejlesztéssel növelik.
13: Új utasbiztonsági csatornákat nyitottunk meg májusban, új check-in pultokat telepítettünk, nagyon sok új folyamatot hoztunk be a működésünkbe, mesterséges intelligenciát is használunk, amik mind-mind azt támogatják, hogy az utasforgalom annak ellenére, hogy dinamikusan bővül, nagyon gördülékeny legyen.
14: Növelték a repülőgép állóhelyek számát, a repülőgépek fordulóidejét pedig minimalizálták. Erről a Budapest Airport vezérigazgatója beszélt egy háttérbeszélgetésen. François Berizot elmondta, hogy a májusi Bajnokok Ligája döntő idejére újra nyitott egyes terminál állandó működtetése nem várható, mivel az épület technológiailag nem elég fejlett. A kerozin helyzettel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, a repülőtéren nincs üzemanyaghiány, a nyári utazások tervezhetők.
1: Mostantól turisztikai célú kiutazó charterjáratot is indítanak a Sármelléki repülőtérről.
2: A Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, ez fontos mérföldkő a repülőtér életében, hiszen évek óta érkeznek ide turistákat szállító gépek, azonban innen külföldre induló turisztikai járat több mint 10 éve nem volt. Benkő Attila hozzátette, az első járat Törökországba viszi az utasokat.
15: Elérhetővé tesszük a nagyvilágot a térségünkben élők számára. És sokkal kisebb földi utazási idővel, viszontagságos reptére jutás helyett gyakorlatilag jóval rövidebb idő alatt ki tudnak érni a repülőtérre, közvetlenül a otthonunk közeléből tudnak elutazni, és a repülőtér egy kis kompakt repülőtér, gyors, átlátható utaskiszolgálást tudunk biztosítani az utasaink számára. Így remélem, hogy egyre többen fognak minket ebből a célból igénybe venni.
1: Továbbra is hatalmas problémát jelent az aszály ország szerte. A Velencei tó vízszintje már csak pár centivel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord idején. A legkritikusabb az Alföldön a helyzet. Ott a szakemberek már megkezdték a vízvisszatartást és a vízpótlásokat. A gazdálkodók az öntözés miatt aggódnak. Bácskai Judit összeállítása.
16: Úgy hívjuk két karos gép, 450-450 métert öntöz.
17: 900 hektárnyi földet kell öntözni az egyik kunhegyesi gazdának. Zömében csemege kukoricát, napraforgót és búzát termel, amelyeket idén sem kímélt az aszály. Kis Gábor családi gazdálkodó.
16: Az április az teljesen kimaradt, 1-2 milliméterek estek, úgyhogy ez nagyon meg is látszik sajnos az öntözetlen kultúrákon. Hát komoly gondokkal küzdünk itt most az öntözetlen területeken.
17: A Tiszatónál 740 cm a nyári vízszint, ezt ilyen súlyos helyzetben 10 cm-rel emelhetik meg a szakemberek. Úgy döntöttek, hogy a vízgyűjtő területekről érkező vizet nem engedik tovább, és a Tiszatóba tárolják be, feltöltve ezzel az öntöző fűcsatornát. Harsányi Gábor a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese.
18: A felső tiszai vízgyűjtőn csapadéktevékenység volt, és ennek hatására egy picike vízszintemelkedés indult el a vízfolyáson, amely mintegy 21 millió köbméternyi vizet tartalmazott, és ebből sikerült befognunk, és itt tartanunk egy 18 millió köbmétert a területen.
17: Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb aszálya az idei, amely országszerte gondokat okoz. A Velencei tóból egyre nagyobb szigetek bukkannak ki, annyira kevés benne a víz. A vízszint jelenleg 55 cm, amely csupán 2 cm-rel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord. Egyre apad a Balaton is, ott 80 cm-nyi vízszintet mértek, amelyre ugyan többször volt már példa, de így is sok gondot jelenthet az élővilágban. A legnagyobb probléma továbbra is az, hogy hiányzik a talajvíz. Annyira kevés eső esik, hogy azt azonnal beszívják a földek, és a csapadék nem jut el a vízgyűjtő területekig. Ez most leginkább az Alföldön okoz gondot.
19: A vízügyes kollégák folyamatosan tartják vissza a vizet, végzik a vízpótlásokat. Legyen ez akár olyan jellegű, hogy az állami tulajdonban lévő holtágokba, csatornákba vezetik ki a vizet, illetve tartják magasabban a vízállásokat, vagy pedig ökológiai jellegű vízpótlás.
17: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője Siklós Gabriella. A szakemberek szerint országos szinten legalább 5 évnyi vízmennyiség hiányzik, és jelentős javulásra nyáron sem lehet számítani.
1: Felülvizsgálják a jégkár mérséklő rendszer működését. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el, a jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország aszállyal sújtott területein a gazdák egy jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadékhiány miatt. Maja Lilla és Csüri Fanni Noa összefoglalója.
14: Az úgynevezett jégerből 986 darab működik az országban. Ezüst jodidot juttatnak vele a légkörbe, amelynek köszönhetően kisebb jégszemek képződnek a felhőkben. Amióta a rendszer működik, átlagosan 44%-kal csökkent a jégkárral sújtott területek nagysága, 57 ezerről 31 ezer hektárra. Az aszályos évek miatt ugyanakkor egyre több gazda vitatja a rendszer működését, mert szerintük a jéger a csapadék eloszlására is hatással lehet.
20: Azt kérik a termelők, hogy egy-két évre állítsák le ezt a rendszert, és akkor nézzük meg.
14: Mondta Oszgyén Balázs. A hódmezővásárhelyi gazdálkodó arról tájékoztatott, hogy a Csongrád család és Békésvár megyei gazdák 4 éve kérik, hogy hallgassák meg érveiket, és a szaktárca most azt ígéri, felülvizsgálja a rendszer működését.
20: Azt látjuk, hogy mióta működik ez a rendszer, azóta azért a csapadék mennyisége nem drasztikusan, inkább az eloszlása az láthatóan érezhetően csökkent, de azért éves szinten egy 20-25%-kal a csapadék mennyisége is kevesebb Magyarországnak ezen a részén.
21: Hogy van az, hogy 30 évig gyakorlatilag abból az első 25 évig nem okoz csapadékcsökkenést, és azt egyszer csak mágikus módon az utolsó 5 évben meg okoz?
14: Tette fel a kérdést a Szegedi Tudományegyetem légköri és téradattudományi tanszékének vezetője. Gál Tamás elmondta, a Dél-Dunántúlon 30 éve használják az ezüstjodidot a jégkárok mérséklésére. Szerinte a csapadék mennyiségének az éghajlatváltozás az oka, illetve a domborzat és a tengerektől való távolság is hatással van arra, hogy egy-egy régió mennyi csapadékot kap.
21: Az éghajlatváltozás miatt az egész mérsékelt övnek az áramlási rendszere megváltozik. Azok a ciklonok, amik régen elérték a Kárpát-medencét, hogy a hidegfront, melegfront, napokig tartó csendes eső, ezek teljesen elkerülnek minket, és emiatt van az, hogy csapadék szempontjából teljesen szélsőségessé vált a helyzet.
14: Májusban 12 olyan nap volt, amikor be kellett kapcsolni az országos jégkármérséklő rendszer talajgenerátorait. Június 1-től a NAK módosított működési rendet vezetett be, tudtuk meg Kis Istvántól, a Csongrád Csanádvár megyei agrárkamara alelnökétől.
22: Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet ZRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jégert, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
14: 2023-ban egy jégvihar óriási károkat okozott Nagyecseden, ahol több száz ingatlan sérült meg. A NAK adatai szerint Európában 2018 és 2025 között 170%-kal nőtt a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, a szomszédos országokban 139%-kal, Magyarországon pedig 26%-kal.
2: 6 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekült tábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra. Beszámoltunk arról is, hogy tisztújító kongresszus tart a Fidesz. Rövidesen pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy rekordméretű labda készült a futball VB-re, Németországban pedig állatokkal jósoltatják meg a meccsek végeredményét.
0: Déli krónika.
1: Tőzsdére lépett Elon Musk magánűripari cége, a SpaceX, amely pénteken végrehajtotta a világtörténelem eddigi legnagyobb elsődleges nyilvános részvény kibocsátását. A vállalat több mint 555 millió darab részvényt értékesített, amivel rekordszámú 75 milliárd dollárnyi tőkét vont be. Elon Musk ezzel hivatalosan is a világ első olyan embere lett, akinek vagyona meghaladja az 1000 milliárd dollárt. Jankó Anita összefoglalója.
23: Hatalmas taps fogadta Elon Musk üzletembert a texasi Starbase-ben, a SpaceX bázisán, miután az űripari vállalat zöld utat kapott a tőzsdei bevezetésre. A pénteki bevezetéskor a kibocsátási ár részvényenként 135 dollár volt. Ezzel az árfolyammal pedig a SpaceX piaci értéke eléri az 1770 milliárd dollárt, vagyis azonnal az Egyesült Államok legértékesebb tőzsdei vállalatai közé került. A cég a tőzsdére lépéssel 75 milliárd dollárnyi friss tőkét gyűjt össze. A cégvezető azt mondta, néhány évvel ezelőtt még maga sem hitt a sikerben.
3: I give SpaceX less than a 10%
23: chance. A SpaceX-nek kevesebb, mint 10% esélyt adtam a sikerre, és én ezt mondtam is az embereknek. Azt mondtam, nézzétek, valószínűleg kudarcot vallunk, de meg kell próbálnunk, mert ha nem tesszük, nem lesz olyan új vállalat, amely belép az űrbe. Soha nem leszünk igazán űrben jelenlévő civilizáció, mondta a SpaceX vezérigazgatója. A rekordméretű tőzsdei bevezetés Elon Musk régóta dédelgetett űr és technológiai ambícióinak csúcspontja. A dél-afrikai születésű amerikai üzletember reméli, hogy ezzel megvalósíthatja a Marsra irányuló küldetéseket, a Föld körüli pályára állított adatközpontokból álló hálózatot, valamint olyan új mesterséges intelligencia kezdeményezéseket, amelyek kihívást jelenthetnek az iparág vezető szereplőinek. Elon Musk vállalata már eddig is jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani. Kapu Tibor közvetlenül a SpaceX kereskedelmi célokra fejlesztett Falcon 9 hordozó rakétája segítségével jutott el a világűrbe, bár ő a magyar Hunor program kutatóűrhajósa, az utazását szervező Axiom Space magáncégnek a SpaceX biztosította a teljes infrastruktúrát. A vállalat tőzsdére lépésével a részvények közel felét birtokló Elon Musk lett a világ első dollár billiómosa, azaz a vagyona meghaladta az 1000 milliárd dolláros határt. Összehasonlításként ez olyan sok pénz, hogyha valaki minden órában elköltene 1 millió dollárt, akkor is több mint egy évszázadig kitartana az összeg. Egy másik megközelítés szerint mindössze 20 ország van a világon, amelynek gazdasági teljesítménye meghaladja az 1,1 billió dollárt. Elemzők azonban a fenyegető kockázatokra is figyelmeztetnek. Elsősorban a cég extrém túlértékeltsége miatt aggódnak, továbbá a mesterséges intelligencia üzletek hatalmas veszteségeire hívják fel a figyelmet, és Elon Musk személyi kultuszának kockázataira. Azt állítják, hogy Musk kiszámíthatatlan viselkedése, politikai szerepvállalása és a több cége között megosztott figyelme komoly árfolyam visszaesést eredményezhet.
1: Rendkívüli forróság pusztít Pakisztán déli részén, a hőmérséklet napok óta 50 fok körül alakul. A tartós kánikulában az emberek nem jutnak elegendő vízhez és dolgozni sem tudnak. A gazdák pedig rossz termésre számítanak a szárazság miatt. Kanalos Lili összefoglalója.
4: Pakisztán déli részén, aki csak teheti, kendővel védi a fejét a napsugarak ellen, emellett a víz és jég fogyasztás is megnőtt a zsúfolt városokban. A kormány nem hozott semmilyen érdemi intézkedést, nem tettek semmit a kánikula miatt, még vizet sem kaptunk. Fizetnünk kell a tiszta ivóvízért. A hőség olyan elviselhetetlen, hogy az utcák kihaltak, nincs munka, megállt az élet, mondta egy férfi. Bár az előrejelzések szerint a következő napokban enyhül a forróság, a szélsőséges időjárás már is hatalmas károkat okozott a földeken. A régióban nagy mennyiségben termesztenek csilipaprikát, cukornádat és gyapotot, a szárazság miatt azonban a szokásosnál jóval gyengébb termésre számítanak a gazdák. A nagy melegben pedig azok a munkások is elestek a bevételtől, akik napi bért kaptak. A szomszédos Indiában, ahol szintén egyre gyakrabban közelíti meg az 50 fokot a hőmérséklet, már kísérleteznek egy új biztosítási formával a napszámosoknak. A hőségbiztosítás lényege, hogy egy adott hőmérséklet felett mindenképpen fizet a munkásoknak. Ezzel szemben a hagyományos egészségbiztosítások csak azoknak adnak kártérítést, akik igazolni tudják, hogy hőkúta miatt nem tudtak dolgozni.
1: Csaknem 15 méter magas focilabda Bostonban, a meccsek eredményét megjósoló elefántok és orangutánok Németországban. A labdarúgás körül forog a világ a VB idején. Munteán Erik összefoglalója.
5: Egy hatalmas kék focilabda uralja a bostoni kikötő látképét. Ez a világ legnagyobb focilabdája. A 14,5 méter magas porcer 1 tonnát nyom. PVC-ből és poliuretánból készült. The current record stands. Az eddigi rekordot Katarban állították fel 2013. februárjában. Az a labda csak nem 40 láb magas volt. Boston, ez az igazság pillanata. Megerősítettük, hogy ez a labda 47 láb, 11,5 hüvelyk magas, mondta a Guinness világrekordok bírája. Elefánt taposott rá egy a bostoninál jóval kisebb focilabdára Kölnben. A német város állatkertjében a hatalmas emlősöket is befogták, hogy segítsenek megtippelni, melyik csapat nyeri a világbajnokság mérkőzéseit. A módszer lényege, hogy amelyik csapat labdájára rálép a Tarak nevű elefánt, az fogja nyerni a meccset. A német labda felé szaladt és jól rátaposott, hatalmasat pukkant. Nyerni fogunk, mondta az elefánt gondozója. Eközben Dortmundban az orángutánok kaptak hasonló feladatot. A Walter nevű főemlősnek két étellel teli uzsonnás dobozt adtak, ezek közül kellett volna kiválasztani a nyertes csapatét. Walter azonban felkapta mindkettőt és tippelés helyett neki látott ebédelni. Gondozói minden esetre megpróbálták megfejteni a jóslatot. Egyből a német zászlós felé ment. Egyértelműen azt vette fel előbb, és csak utána nyúlt a kuraszós doboz felé. Magyarázta az állatkert egyik dolgozója. Korán sem ilyen önfeledte a hangulat az egyik VB-t rendező országban, Mexikóban. A helyiek szerint ugyanis túl drágák a jegyek. Habár válogatottjuk, teltház előtt nyerte meg a nyitó mérkőzést Dél-Afrika ellen, a második Mexikóban rendezett meccsen már nem tudták teljesen megtölteni a stadiont. Nagyon sok volt az üres szék. Szerintem a jegyárak miatt volt így, ezért tűnt kissé üresnek a stadion. Magyarázta egy férfi. Mexikóban a VB-re kínált legolcsóbb jegyek gyakran tízszer annyiba kerülnek, mint amennyiért a stadiont használó klubok hazai meccseire be lehet jutni. Guadalajarában például a Chivas bajnoki meccseire átszámítva már 1200 forintért is lehet jegyet kapni, a VB belépők viszont 18.000 forintnál kezdődnek. Az az igazság, hogy ezek az árak eléggé megnehezítik, hogy teljesen megteljen a stadion, nem? Tette fel a jogosnak tűnő kérdést egy másik mexikói férfi. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a 46 ezres arénában csak nem 45 ezer néző volt kint. A VB jegyárai pedig megegyeznek a más nagy sporteseményeken alkalmazottakkal.
1: Itt a krónika. Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán. A budai hegyekben közlekedő kisvasúton szolgálnak majd, ahol évtizedek óta 10 és 14 év közötti gyerekek segítik a munkát. Falucska Évett összeállítása.
6: Egymás után vonultak be a fiatalok a budapesti gyermekvasút hűvösvölgyi végállomására. Majd 150-en egyszerre tettek fogadalmat.
7: Fogadom, hogy a gyermekvasút szabályait és fegyelmét,
8: hogy a gyermekvasút szabályait és fegyelmét
7: minden körülmények között betartom,
8: minden körülmények között betartom.
6: Azok a fiatalok lehetnek gyermekvasutasok, akik részt vesznek egy 4 hónapos képzésen és megismerkednek a vasutas szakma alapjaival, a kisvasút útvonalán található nevezetességekkel és sikeres vizsgát tesznek. A Széchenyi-hegyi gyermekvasúton szinte az összes szolgálatot gyerekek látják el, felnőtt vasutasok felügyelete mellett. Például jegyvizsgáló és peron ügyeletes beosztásban is dolgoznak. A 11 éves Gulyás Samu kitűnő eredménnyel végezte el a képzést.
24: Bármi lehetek igazából, de egyelőre ilyen tanulószolgálat vagyok, de egy nagyon érdekelt. A rendelkező forgalmi szolgálattevő, ő telefonál az állomások között, hogy jön-e vonat, megy-e vonat, vagy mehet-e vonat.
6: A fiatalokat Hegyi Zsolt, a MÁV ZRT vezérigazgatója avatta hivatalos gyermekvasutassá.
25: Szeretnék nektek boldog és felhőtlen gyermekvasutas éveket kívánni. Ugyanakkor kérnem is kell valamit, öregbíteni kell ennek az intézménynek a hírnevét, és meg kell őriznünk az utódaink számára.
6: A vasút újrafejlesztése az utóbbi időben világszerte a közlekedés politika fókuszába került, így Magyarországon is. Erről már a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja a méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
26: Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasutasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
6: A budapesti gyermekvasút teljes vonalát 1950-ben adták át, akkor még úttörő vasútként volt ismert. Azóta már mintegy 16 ezeren szolgáltak kisvasutasként a vonalon. 12 kilométeres hosszával néhány éve bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, mint a világon a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot 10 éves gyerekek látják el.
1: Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából.
2: A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, a típus elsőként érkezett darabján pedig fotókiállítás mutatja be a kombinó 2 évtizedes hazai történetét. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni, valamint az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival utazhatnak az érdeklődők.
1: Színes programokkal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál 19-éig tart Budapesten.
2: Vince Andrea, a fesztivál igazgatója elmondta, a rendezvényen számos hazai és külföldi táncegyüttes lép fel a főváros különböző pontjain, emellett pedig zenei programokkal és karneváli felvonulással is készülnek.
9: Nagyon egzotikus, illetve nem is egzotikus, inkább rustikus együttes érkezik a spanyolországi Ibiza szigetéről. Ők nagyon-nagyon ősi hagyományt hoznak ide Budapestre nekünk. Bulgáriából a legjobb, illetve a legjobbnak ítélt táncegyüttes egy versenyen nyerte el ezt a címet. Ő érkezik Szlovákiából hivatásos együttes, Lengyelországból, Lublin régióból hoz még el Lengyelország teljes területéről néphagyományokat egy csapat.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontja előtt. A 16-os kilométernél a sávzárás megszűnt, de a kocsisor csak lassan oszlik. Munkavégzés miatt lassul a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a Nagyszent János-Bőny csomópontnál. A 99-es kilométernél a belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé a portál táblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, torlódásra készüljenek. A 65-ös főúton Som és Ságvár között két autó karambolozott. A 73-as kilométernél a forgalmat megállították.
0: Időjárás jelentés.
1: Átvonul az ország fölött egy csapadékzóna, mire számíthatunk a folytatásban. Kérdezem a meteorológustól, Molnár Csillától.
10: Köszöntöm a hallgatókat, bizony fokozatosan változékonyabbra fordul az idő. Egyébként ma még elvétve lehetnek kisebb záporok, sőt, éjszaka is nagy részt nyugodtabb marad az idő.

0: Az ivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél, úgyhogy van esély kisebb viharokra. Egyébként délután az északnyugati szél produkálhat erős széllökéseket másutt is az északi vármegyékben, majd egyre inkább a keleti tájakon. Emiatt a hőmérséklet pár fokot visszaesik, holnap még azért 21 és 31 fok között lesznek a csúcsok. Hétfőn viszont már csupán 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, eleinte lehet egy-egy kisebb zápor és zivatar, de fokozatosan csökken a csapadékhajlam, megnyugszik az időjárásunk, szakadozik a felhőzet is. Kedden már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, szerdán egy-egy kisebb gomoly felhő alakul ki, és csütörtöktől kezdve igazi, hamisítatlan nyarunk lesz a jelenlegi előrejelzéseink szerint végig a hét hátra levő részében, úgyhogy szikrázó napsütésre számíthatunk, és péntektől kezdve 30 fok feletti csúcsértékekre és nagyon enyhe éjszakákra, úgyhogy a mostani hétvégért a jövő hétvége mondhatni, hogy kárpótol bennünket. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
2: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: A véletlen titkos erői tőled függenek, te tudod kormányozni őket, mert ha ezt a hitedet elveszíted, a véletlenek reád rohannak és eltaposnak. A véletlent mindig a saját szolgádnak tekintsd, még akkor is, ha ez csak illúzió. Zilahi Lajos író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. június 13-án szombaton is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. A Szakadozott rongy vonódat mit sajnálod című csárdással indulunk, majd a Szépen szól a magyar nóta című dal is elhangzik. Nánási Lajos után Jenei Gábor énekel, kísér Puka Károly, majd Bangó János zenekara. Jó rádiózást!
4: Szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod, hozzá cigány viradati gondoltám, könnyeimet lebered.

ne lássák, hogy kicsiratok magunkban.

hogy a kumbatán a bomat ne lássák. Templomi járom, sosem nyolgat, ezzel se kölnékem az imádság. Ne veszekedett elé hangos jól.

Holnap lesz Dankó Pista születésének évfordulója, és ez alkalomból a Dankó Zenei Díjasok hétvégéjét tartjuk itt a Magyar Zenerádiójában. 2023-ban alapítottuk a Dankó Zenei Díjakat. Több kategóriában kerülnek kiosztásra a gyönyörű porcelán hegedűk. A folytatásban a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával kitüntetett Tolnai András énekel, majd két Dankó Rádió életműdíjas előadó művészt hallunk, Madarász Katalint és Bokor Jánost. Madarász Katalin 2022. novemberében járt nálunk, sajnos utoljára itt a Dankó Rádióban, egészen pontosan Bicskei Dankó Klubunkon, és ott elénekeltük az Édesanyám, Kedvesanyám című csárdást. Ez volt a finálé. Madarász Katalin hangja mellett Dániel Gábor, Kolostyák Gyula és Jómagam ének hangját is fel lehet fedezni, Berki Péter és zenekara kísér majd. Tartsanak továbbra is velünk!

0: Ez is a Dankó Rádió. Ez is a Dankó Rádió.
1: Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál a folytatásban, szintén egy Dankó zenei díjas muzsikust hallunk, aki először kapta meg ezt a díjat cigány zenei kategóriában. Aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Gyerekkorom óta ugye a zene betölti az életemet, de a dobolásba úgy csöppentem bele, hogy berohant a magyar tanárunk, hogy baj van, segítsen valaki, mert hogy elment az iskolába az a fiú, aki a dobos indulóval bevezette a iskola zászlóját. A zenész kollégek mindig azt mondják, hogy a dobos a zenész legjobb barátja. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint egy saktábla a dobolás, hogy hátul ül a király.
3: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaclicken és a közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztőt Demet Imát hallják. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesítené a bírósági döntést. A kormányzaton belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük. Nem észlelték időben az ellenfél előnyét. Tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben azokat, mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Posfai Gábor belügyminiszter. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. Az MBS főigazgatói feladatainak ellátásával pedig Tóth Szabolcs dandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárca vezető. Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás éjszaka Oroszországban. Krasznodárban 1 ember meghalt, 3 pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légi csapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszon orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. A támadás miatt lezárták a Krím-félszigetre vezető átkelőt. Lezuhant egy katonai szállító repülőgép Indiában egy légibázis közelében. A tragédiában 5 meghaltak. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. A dél-ázsiai ország fegyveres erőinek flottájában több régi orosz gyártmányú repülőgép teljesít szolgálatot. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kóli baktérium lehet benne. Mivel a 240 g-os Dulano Artlander szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kéri, hogy senki ne fogyassza el, a Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnő a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű. Kedves hallgatóink, friss hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. Máté Otilia, Szentendrei Klára, Miklósi József és Pere János nóta felvételével indul adásunk második része, Szalai Antal és zenekarának kíséretével Diószegi Sándor és Somogyi Zsolt szerzeményét halljuk, Szép az élet, víg az élet, és a Dankó zenei díjasok hétvégéjén Szalai Antalt is meg kell nevezzük, hiszen 2025-ben cigányzenei díj kategóriában ő vette át a gyönyörű porcelánhegedőt. A nagy legendás kvartett után Gáspár Anit halljuk, és a Minek nékem a szombat estét várni című csárdást. További kellemes időtöltést kívánok!

A Dankó Rádió Dankó Pista születésnapjára emlékezve a Dankó zenei díjasokat ünnepli, amely során azok előtt az előadók, muzsikusok és alkotók előtt tisztelgünk, akik a magyar nóta, népzene és az operett hagyományainak őrzésében és továbbadásában kiemelkedő szerepet vállaltak. Mint például Kállai Bori színész, énekesnő, érdemes művész, aki 2023-ban elsőként vette át a Dankó Rádió operett előadói díját. Hát hallgassuk most őt és a Bokrétát kötöttem Mezei Virágból című Lavotta Rezső és Jékely Aladár szerzeményt, majd Gáti Pál, Sánta Zsolt és Boros Jolán felvételeivel folytatjuk az összeállítást, valamint a Jaj, de szép kék szeme van magának, a Szép asszonynak Kurizálok és az Ingó Ringónád című magyar nótával. Fogadják sok szeretettel!

azt pütyüli a rigó, hogy a legényed se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró fának, apró a levele, két virágot terem a teteje, azt pütyüli a rigó, hogy a legényed se jó,

0: mesél. Apró halmok, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt ütüli a zsidó, hogy a legények se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró halmok, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt ütüli a zsidó, hogy a legények se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító.
1: És most, kedves hallgatóink, a Magyar Örökség díjas 100 tagú cigányzenekar muzsikál Buforigó Sándor vezetésével, Dankó Pista szerzeményeiből hallunk egy remek összeállítást. Fogadják sok szeretettel!

És most sétáljunk egyet azon a bizonyos vásárhelyi híres promenádon, Lakatos Miklós és zenekarának kíséretében Dócs Pétert halljuk.

0: A Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díját elsőként 60-ékis Gyöngyinek ítélte oda a Dankó Rádió kuratóriuma. Hogy mit is jelentett a többek között Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntetett művésznőnek a Dankó zenei díj, az most már is kiderül a folytatásban.
1: Egy elég nehéz időszakon voltam túl. Sajnálatos módon édesanyám meghalt, a férjem megbetegedett, és akkor bementem a templomba, és azt mondtam, hogy Istenem, most már egy picit tedd rám az egyik ujjadat. Ez volt valamikor 2023. októberében, amikor megcsörrent a telefon. És Eredics Gábor úr, a Dankó Rádió csatorna igazgatója közölte velem, emlékszem a mondatára, hogy jó hírt hoztam, és hogy megkaphattam a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Nagy megtiszteltetés, megerősítés, és még nagyobb felelősségtudat, hogy felkészültem, hogy az aznapi legjobb tudásommal szolgáljam továbbra is ezt a gyönyörű műfajt, és természetesen a közönség Magyar Nóta iránti szeretetét. Ahogy mondja az imádság, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát a múlt, de a ma és a holnap, az egészség, az áldás, hogy amit eltervezünk, azt tudjuk megvalósítani, és hogy legyen erőnk hozzá. Nagyon fontos a hivatásom, a pályám, hogy a közönség azt kapja, amit elvár, aki ismer, annak azért kell jót, mert van egy elképzelése, aki meg nem ismer, annak meg azért kell jót adni, hogy megszeresse a dalokat, hogy élvezze az ott létet.
0: 60-ékis Gyöngyit hallottuk az imént szóban, a folytatásban már ének hangja is felcsendül itt a Dankó Rádióban. Ráadásul az említett 2023-as gáláról hoztam el önöknek a Van egy ház a Tiszaparton című nótát, amit ifjabb Sárközi Lajos, szintén Dankó díjas primás és zenekarának kíséretével 60-ékis Gyöngyi előadásában csendült fel. Aztán Melis György, Somogyi Erika és Benedekfi Katalin nóta felvételeire is sort kerítünk. A Lenna falu végen a Fagyúgyertyát égetek én és az Ördög bújt a vonóba című dalokkal folytatjuk a sort. Fogadják sok szeretettel!

amikor még

Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, Szigeti Fercsi, majd Vadász Zsolt énekel. A Felmentem a hegyre, a Kanyargó Tisza mentén, a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen, és a Lenna déli bábos Hortobágyon című dalokat halljuk itt a Dankó Rádióban.

csak is azt ragyogja, én vagyok a párja. Két szemének égi csillag ragyogása, csak is azt ragyogja, én

És már is elérkeztünk szombati adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben Pataki István, Kis Károly és Molnár Marica énekel. A Zúg az erdő, Zúg a nádas című nótát követően az Árok is van, Gödör is van, és a Kis Dunaág, Nagy Dunaág című magyar nótát halljuk.

Németh Csicsó József és zenekar a Muzsikál szombati adásunk utolsó perceiben. Én ezzel búcsúzom mára önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is. 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a Déli Krónika után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A folytatásban jön a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk, természetesen Gál Zoltánnal. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval egy újabb különkiadással jelentkezünk, Egy nóta, három élet alcímen. Ha tehetik, akkor hallgassanak minket a szombat délután hátra levő részében is. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, hogy vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait, és őszre megújult Fideszt ígért Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, hogy soha nem adja fel, és ellenzékben az emberek hangjának kell lenniük. Úgy fogalmazott, a Fidesz 16 évig fantasztikus kormányzó párt volt, de hatalompárttá vált, de vissza kell alakulniuk mozgalmi párttá, amelyben egyebek mellett több polgári érték és kevesebb katonai erény a jellemző. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekülttábort készített elő Vitnyéden, az osztrák határnál. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás éjszaka Oroszországban. Krasznodarban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légi csapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszon orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. A támadás miatt lezárták a Krím-félszigetre vezető átkelőt. Ismét dél-libanoni településeket támadott hajnalban az izraeli hadsereg. A zsidó állam katonái az akció előtt az otthonaik elhagyására szólították fel a környéken élőket. Közben dróntámadásról szóló információk miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák több Libanonnal szomszédos észak-izraeli városban is. Erőszakba torkollott egy tüntetés a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában. Az ellenzék által szervezett tiltakozást a rendőrség a parlament épületénél könnygázzal oszlatta fel. Többen megsérültek. Az emberek a kormány alkotmánymódosító javaslata ellen vonultak utcára. A vitatott tervezet lehetővé tenné, hogy a jelenlegi elnököt hivatali ideje lejárta után ismét megválasszák az afrikai ország vezetőjének. Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Törökszentmiklóson. A két helyi gyanúsított otthonában a nyomozók kábítószer gyanús anyagokat, valamint az értékesítéshez használt eszközöket és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A nőt és a férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon, az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. Éjszaka 8 és 17, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Dankó Rádió zenei díjasainak hétvégéjén. Nagyszerű felvételeket válogattunk ezektől a kitűnő előadóktól, és a következő 3 óra is bővelkedni fog ezekben. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Ma az Antalokat és Anetteket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik június 13-án születtek. Varga János Sárbogárdról kérte azt a nótát, melyel a mai műsort elkezdjük. Szentendrei Klárát Szalai Antal zenekara kíséri. Jó a lány, szép a lány. Jó.

Irinke nevű hallgatón kérte a következő dalt, Szalai László énekel, Volt-e már szívedben fájdalom?

Gyetván Albertné Győrben várja a következő nótát, melyet Szőlősi Emese énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Hallja maga Barna.

sötétben, a nagy külső kislány.

0: Huszár Antalnak testvérei küldik nagyon sok szeretettel kedvenc nótáját névnapja alkalmából, és minden jót kívánnak neki Hévízen. Kosári Juditot és Kosár Szabolcsot Farkis Béla zenekara kíséri. Náda házam teteje.
1: Náda házam teteje, teteje, rászállott a cinege, cinege.

Tisza Szent Imrei idősek otthonának lakója, Szombati Benőné Eszti mama szeretettel köszönti unokáit, Balog Anettet és Szőlősi Evelint névnapjuk alkalmából ölelő szeretettel. Az Üres Banda játszik, Zöld Erdőben Demagos a Juharfa.

Zsófalviné Emília kérte a következő nótát, melyet férjével együtt hallgatnak Battonyán, Bárány Pál Lászlót ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri, a ragyogó mindenit a világnak.

Nem vagyok beborozva, se serezve, csak a csuda szerelemtől áll egy kicsit a két szemem keresztbe. Ereszbe, rózsám, ereszbe, nem vagyok beborozva, se serezve, csak a csuda szerelemtől áll egy kicsit a két szemem keresztbe. A ragyogó mindenit, jaj, de vizes minden itt, de sáros. Állok, mint a fakereszt, a rózsám belemereszt magához. Megállj, rózsám, megválod, hazamegyek, ha már nagyon kívánod. De tudom, a csókjaidat eztán nekem már hiába kínál.

0: ujjaidat, eztán nekem már hiába kínálod.
1: És most hallgassuk meg az első üzenetet a rögzítőről.
2: Szeretnék az unokámnak, Tamásnak, és most már a feleségének és Katának házasságkötésük alkalmából sok boldogságot gratulálok, és minden jót kíván, Tata. Köszönöm.
1: Szeretettel köszöntjük mi is a fiatal párt. Kós Éva énekel, kísér Sánta Ferenc zenekara.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén különleges zenei utazásra hívjuk Önöket. Rádiónk Dankó Pista születésnapjára emlékezve a Dankó zenei díjasokat ünnepli. Azok előtt az előadók, muzsikusok és alkotók előtt tisztelgünk, akik a magyar nóta, népzene és az operett hagyományainak őrzésében, továbbadásában kiemelkedő szerepet vállaltak. Névadónk Dankó Pista a magyar dalkultúra egyik legnagyobb alakja. Rövid, mindössze 44 évet felülelő élete során több száz nótát komponált, dallamai nem csak saját korában, hanem több mint egy évszázaddal később is élnek a szívekben. Zenéje hidat teremtett emberek és nemzedékek között, művészete a magyar lélek örömét, bánatát, vágyait, reményeit szólaltatja meg. Munkássága a magyar zenei örökség megkerülhetetlen része. A Dankó Rádió által alapított Dankó zenei díjak ezt az örökséget viszik tovább. Az elismeréseket a rádió azzal a céllal hozta létre, hogy méltó módon ismerje el azokat a művészeket, akik életük munkájával vagy kiemelkedő teljesítményükkel gazdagítják a magyar nóta, az operett és a népzene világát. Az évek során a díj rangos szakmai elismerésé vált, amelyet a közönség és a művészvilág egyaránt nagy becsben tart. A díjakat több kategóriában adjuk át, köztük életműdíj, magyar nóta előadói díj, operett előadói díj, népzenei díj, zenekari és hangszeres előadói elismerések szerepelnek. A díjazottak mindannyian azt bizonyítják, hogy a hagyományaink nem múzeumi emlékek, hanem élő értékek, amelyek ma is képesek megszólítani a hallgatókat. Ezen a hétvégén a Dankó zenei díj kitüntetettjeinek felvételeiből válogatunk. Olyan művészekkel találkozhatnak, akik hangjukkal, hangszerjátékukkal és elhivatottságukkal tovább viszik azt a szellemiséget, amelyet egykor Dankó Pista hagyott örökül nekünk. Tartsanak velünk ezen az ünnepi hétvégén. 2024-ben az év magyar nótája szavazáson negyedik helyezett lett a Jegenyefán fészket rak a csóka. Ezt egy Dankó zenei díjas előadótól, Farkas Rozikától halljuk, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara. Jegenyefán fészket rak a csóka.

Huszár Árpádnak egy régi ismerőse küldi Kerecsendről a következő dalt. Domján Edit énekel. Köszönet mindenért!

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Bánáti Ferencné kisújszállásról Kapi Gábortól kért egy nótát, kísér Baranyai István zenekara, Márványkőből van a Tisza feneke.

felvidéki Gután Máté Tibort, három fiú gyermek büszke nagypapáját születésnapi alkalmából sok szeretettel köszönti, és kíván minden jót Fehérvári János és családja Budapestről. Isten tartsa meg sokáig családja körében, üzeni. Madarász Katalint Berki Péter zenekara kíséri, nem tudom az életemet, hol rontottam én el.

Lenyvesiné Piroska Makóról unokájának, Máténak és párjának küldi a következő nótát. Vörös Sárit, Reményi Sándor zenekara kíséri. Ejnye bejú lakodalom.

0: küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Francisné vagyok, Nagykanizsáron, és szeretnék megemlékezni édesen a 8. évfordulójáról és nagyszüleimről. Szeretném kérni Tolnai Káritól a búcsúzást, és azzal a gondolattal, hogy nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, csak az, amit a szívünkbe hordunk, én már csendes. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Takácsné Martfűn férjére halálának 13. évfordulója alkalmából emlékezik. Tolnai Klári énekel. Búcsúzás.
3: Amikor véget ér egy álom, szomorúbb ennél nincs talán, hiszen egy láthatatlan függöny lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed,

búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek

0: elkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: Kabodi Sándorné Nagykanizsáról édesanyját szeretnék köszönteni a következő nótával. Egri Józsefet Baranyai István zenekara kíséri, Anyám, édesanyám, dallal köszönöm.

Bazsó Tibor négy gyűrűj barátról kért egy nótát Vörös Edit előadásában, kísér Jónás Géza zenekara, Rózsafámon Rózsabimbó.

Egerben Harkányi Tibort és feleségét nagyon sok szeretettel köszönti Eszti mama Nagykanizsáról. Balási Betté és Varga Feri énekel. Két összeillő ember.

Remek dalokkal várom önöket a következő órában is. Ne felejts el emlékezni a Geminitől. Egy csók és más semmi énekli majd Tolnai Klár és Jávor Pál, és elhangzik az Egy rózsaszál szebben beszél is, ezúttal Peller Károlytól. A hírekig a Stúdió 11 játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egy egyesület a családokért.
3: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
2: Apró segítség a mindennapokra.
4: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
5: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
2: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekülttábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. A kormányfő úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekülttábor létrehozásáról. Reagált a Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra a Mi Hazánk is. Apáti István alelnök szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet, a Fidesz kormány migránstábort tervezett a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden. A politikus hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, tüntetést is szerveztek, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, délutántól egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8 és 17, holnap napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Szakácsné Terikének húga küld egy nótát Tarnai Kis Lászlótól 60-ba. Kísér Lakatos Sándor zenekara, ennek a kislánynak rövid a szoknyája.

mindannyian.

Rizsán Misinek Taksonyba 60. születésnapjára küldik szerető szülei Ibolya és Mihály a következő nótát, valamint testvére Andi, lánya Szandi, menyasszonya Zsuzsi és Endre. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri születésnapodra.

Szalontai Károlynak sógornője küldi kedvenc nótáját nagyon sok szeretettel pápáról. Szász Katit Johann János zenekara kíséri, Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

Borbíró Zsigmond Szombathelyről Diának, Bejci Katalinnak, Bettinek és családjuknak küldi szeretettel a dalt, a Gemini együttes játszik, ne felejts el emlékezni.

Újházi Antalnak boldog névnapot kíván nagyon sok szeretettel sógornője és testvére, és küldi kedvenc nótáját, Dancs Anna Mari énekli, Országúton hosszú a jegenyes arra.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jásza Pátin az Akácfa utcába. Bódi István Jerzsikének küldi szomszédasszony azt a nótát, hogy megettem a kenyerem javát, de nem tudom, hogy mi a boldogság. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását. Tolnai Andrást, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Már megettem a kenyerem javát.

az ember mindig akkor látja meg a szerencsét, mikor már el.

Angyalné Teréke szeretné meghallgatni a következő nótát Fonyódon. Végibolyát Jónás Géza zenekara kíséri, nem jó mindig minden este a kapuba kiállni.

Pásztí Antalt húga és sógora köszönti sok szeretettel névnapja alkalmából Pécsen. Bessenyei Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri, hogyha a világon borsa volna.

0: akkor hittem, de rossz volna.
1: Egy muzsikus dinasztiából származom, a mi családunkat tulajdonképpen a Pihari Jánostól számoljuk, és én vagyok a bátyámmal és a testvéreimmel ennek a dinasztiának a hetedik ágú leszármazottja. Én vagyok a családban az a leszármazott, aki a legjobban hasonlítok Biharira. Ez egy nagy család, nálunk mindenki hegedűs volt általában. Például édesapám is, akivel én már 9 éves koromban együtt játszottam itt Budapesten. És ugyanakkor már én kint Münchenben is játszottam vele együtt elég sokáig. És utána pedig volt egy olyan az életemben, hogy 11 éves koromban elkerültem idősebb Járóka Sándor zenekarába, mint tanuló. Mondhatom azt, hogy talán onnan kezdtem az én pályafutásomat, attól függetlenül, hogy már nagyon fiatalon játszottam ugye hegedűn, már 3 éves koromban kezdtem a hegedülést. Aztán volt az úgynevezett vonópárbaj nevezetű hegedű verseny, ahol 3. helyezettet értem el, és ezek után én elkerültem Belgiumba, és ha jól megnézzük, én 38 évig éltem Belgiumban, Brüsszelben, és most pedig hazaérkeztem ide Budapestre, és most már itt lakom 3 éve, és nagyon szeretünk itt lenni, és hát megmondom őszintén, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom azt, hogy itt Magyarországon is végre kaptam egy ilyen gyönyörű elismerést a Dankó rádiótól, és ezt a díjat, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek.
2: Kedves hallgatóink, a Dankó zenei díjasok hétvégéjén egy olyan felvételt idézünk, amelyet 2024 szilveszterén rögzítettünk a Magyar Zeneházában. Ez alkalommal Robi Lakatos és Dankó Rádió zenei díjat vett át. Most őt, illetve ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekarát halljuk.

Fülepné Mónika Dunakesziről kérte a következő nótát. László Imre adja elő, Kísér Kócé Gyula zenekara, Árad a Dunavize.

árad a Duna vize, elfolyik a fekete tengerbe. Furcsa egy nyavaja, ha zajlik a szerelem az emberbe. Árad is zajlik, is fázik, is melege is van tőle. Ott benn a szíve körül szátfogott mutat a hőmérője. Árad is zajlik, is fázik, is melege is van tőle. Ott benn a szíve körül szátfogott mutat a hőmérője.

0: Péter, meg az öreg apánk szidja is a bolondos népséget. Egyszer tán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajött a fekete tengerből.

0: vagyok, csak ennyi, és csendben elmenni tovább.
1: Csaplárné Irénke Makóról kérte a következő dalt, Tréfás Györgyöt Boros Lajos zenekara kíséri, Befordultam a konyhára.

Farkasné Mariettának szeretettel küld egy nótát Pécsről, Éva, Várnai Adrián és Kolostyák Gyula énekel, három sós perec.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Rudolf János vagyok. Feleségem halálának 31. évfordulójára szeretném kérni egy Rózsaszál szebben beszél című nótát. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Peller Károly énekel a János Vitézből egy Rózsaszál szebben beszél.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kormosné Mária Zalaegerszegről kérte a következő dalt. Szántai Ildikót Mészáros Tivadar zenekara kíséri, tele van a szemed könnyel.

Andalics Antalt sok szeretettel köszönti névnapja alkalmából szomszédasszonya és sógornője. Hollai Bertalant Boros Lajos zenekara kíséri, Kocsmárosné hozzon bort a javából.

a nagyapám orcája, tüzes, mint az ifjú babám csöpp szája. Kocsmáros né, hozzon bort a javából, javából, de javából. Mindegyem, mint a nagyapám orcája, tüzes, mint az ifjú.

Hason-Magyaróvárról Juricska Gáborné kérte a következő nótát, Újvári Marika és Koltai László énekel, kísér Nyári László zenekara, Nincsen abban semmi szégyen.

sógorának, Cellár Józsefnek, Kőszegre küldi sok-sok szeretettel és puszival a következő dalt, Judit. Pécsi Ildikó és Gregor József énekel, kísér a Stúdió 11. Öregszel, Józsi.

Töltsék velünk a Kívánság műsor következő óráját, és elhangzik majd többek között a Meseautó, a Volt és Lesz Fenyő Miklóstól, és az egyik legkedveltebb nóta Elment a Lidi néni a vásárba Rigó Mónikától. A hírekig ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Egy egyesület a családokért.
2: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
1: Apró segítség a mindennapokra.
3: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
4: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
1: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadóközpont tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túlszulejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, és az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. Egy olyan intézetet hoznak létre, amelynek célja, hogy a lakosság folyamatosan részese lehessen a döntések előkészítésének, írt a közösségi oldalán Radnai Márk újonnan kinevezett kormánybiztos. A Tiszapárt országgyűlési képviselője szerint a működő és emberséges Magyarország intézet felállításához a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit vizsgálják meg. Az új vezető feladatai közé tartozik majd a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedések kidolgozása, valamint azok nyomon követése is. Ma van a Magyar Védőnők napja. Az egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését, fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Végül a várható időjárásról. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton akár felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8 és 17, holnap napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is, folytatjuk a kívánságműsort, mégpedig Békés Csabára, Landeszné Máriának szól a dal. Miklós Erika énekel ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséretével, Meseotó.

mese autó.

Szentendréről Dobosné Szilvia kérte a következő nótát, Erdős Melindát és Bányai Mártont halljuk, Csicsak rózsám hallod.

Kövesi Bálinné édesapja kedves nótáját kérte Sopronból. Bojtor Imrét Berki László zenekara kíséri. Altass el!

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Katalin vagyok Szabadbattyánból. Szeretném kérni, túl a Tiszánban egy kis ház. Küldöm mindenkinek, aki szereti. Nagyon szépen köszönöm.
2: Örülök, hogy hívott minket, és már is szól a nóta. Kutasi Katalintól és Lakatos György zenekarától. Túl a Tiszán van egy kis ház.

Zentai Tiborné kérte Salgó Tarjánból a következő nótát. Nógrádi Tóth Istvánt, Puka Károly zenekara kíséri, Nem zörög a haraszt.

soproni osztálytársainak, akikkel 1963-ban érettségiztek, nagyon sok szeretettel küldi a dalt Cili. Eszter 60. házassági évfordulójuk alkalmából kérte a dalt Fenyő Miklóstól. Volt és lesz.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

Székes Jánosnak Monorra lánya küldi kedvenc nótáját, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, meguntam az életemet, felmegyek Budapestre.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Dankó Rádió zenei díjazottjai előtt tisztelgünk 2025. decemberében. A Dankó Rádió népzenei díját a Muzsikás Együttes vehette át. Most tőlük hallunk békási táncdallamokat és mezőségi szökőst és frisset.

Makai Sándorné Inci mamának Szeghalomba unokája küldi kedvenc előadójától a következő nótát, Solti Károlyt Berki László zenekara kíséri. Most kezdődik a tánc.

0: próbál.
1: Balmazói városból Körmözi Istvánné kérte régi kedvencétől Lente Lajostól a következő nótát. Jeremiás Béla zenekara kíséri, nem kérdem én tőled.

0: Lubics Lászlónak és feleségének fiúk küldi a következő nótát nagyon sok szeretettel Kecskemétre. Bokor János Lakatos Miklós zenekara kíséri Esik eső csendesen.
1: Esik eső csendesen, lepereg az ereszen,

0: rendesen, lepereg az edeszen, az edeszen.
1: Ilkovics Zoltán feleségét szeretné meglepni kedvenc nótájával Balatonfenyvesen, Dóri Józsefet Lakatos Mihály zenekara kíséri, Bazsa Mári libája.

szoknyája. Mit ér a gondosságom, ha bálba esett a fehér alsó szoknyája.

0: eset a fehér valsó szoknyája. Mit ér a gondosságom, ha bárba leesett a fehér valsó szoknyája.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Tisztelt Dankó Rádió, szeretném meghallgatni a Végtelen időt megfordítanám című dalt. Köszönettel, Orosz Zsigmondné kisülszállásról. Köszönöm szépen.
3: Nagyon köszönöm, hogy hívott minket. Ez a Neoton egyik nagyon nagy slágere. A címe Emlékül.

0: Bántya Gáborné Komlón szeretné meghallgatni a következő dalt, melynek előadói Nagy Noémi és Csóka Gyula zenekara, ha még egyszer szerelmes lehetnék.
1: Ha én

Balatonfüredről Németné Ildikó kedvenceit, Vágó Bernadettet és Miller Zoltánt szeretné hallani. Ezúttal nótát énekelnek. Paprika só.

0: Burván Istvánné Jutka édesapjának küldi a következő nótát Kisvárdára, nagyon sok szeretettel, Rigó Mónikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, elment a Lidi néni a vásárba.
1: Elment a Lidi néni a vásárba, csuhalja, bacsút kötött a hátára, csuhalja, bacsújába széna meg szalma. Úgy ment a Lidi néni a vásárba, csuhalja, bacsújába széna meg szalma. Úgy ment a Lidi néni a vásárba, csuhalja. Tartozom én a kocsmába, csuhalja, három deci borárával, csuhalja. Jaj Istenem, hogy adjam meg, hogy a Lidi néni ne tudja meg, de csuhalja.

csuhája. Mondtam nekem, hogy piszkáljam ki, én meg bele-bele nyomtam neki, de csuhája. Szánom, bánom, amit tettem, csuhája.

0: látszunk elő, de ne járj vele, de csuhálja. De oly, ne de gej, ne de na na na na da, ne na na na na da, na na da, na da da, ja da da da.
1: Leányfaluról Zajácné Mónika kérte a következő dalt. Galambos Erzsé és Rátonyi Róbert énekel. Tudom, hogy van neki.

Makranci Péternek, drága testvérének küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát. Ózdra Irénke, Nádasdy Lászlót Hankó József zenekara kíséri, hűvösebb van már, ősz kezd lenni.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. Remélem, legnagyobb megelégedésükre. Holnap innen folytatjuk majd 2-kor. A hírek után Popovics László várja önöket egy újabb fejezettel, az Egy Nóta, Három Élet rovatából. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek is, és várom önöket holnap is a Dankó Rádió díjazottjaival, kitűnő nótákkal, remek zenékkel. Most a Bánát zenekar játszik, viszont

0: Műsorajánló.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben a Fidesz és az Orbán kormány próbálta kimaxolni a politikai hasznot az illegális migrációból, menekültábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A kormányfő szerint 2024 nyarán a kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, jelentette ki Gulyás Gergely a párt kongresszusa előtt. A Fidesz frakció vezetője Magyar Péter miniszterelnök vitnyédi menekültáborról szóló bejelentésével kapcsolatban azt mondta, annak érdekében, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak, a Magyarországra az Európai Unió bírsága által kirott bírság eltörléséről született egy olyan kormányhatározat, amelynek része volt a vitnyédi tábor. A kormány viszont ezt soha nem akarta megépíteni, egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, tette hozzá. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba. Változik a közlekedés rendje ma a Puskás Aréna környékén. Koncert miatt este 11-ig lezárásokra kell számítani. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést válasszák, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8 és 17, holnap napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Le is írta, tehát szövegileg le is írta. Az is megvan még a mai napig. Tehát ő mindig ezt énekelte. Őnek ez volt a kedvence. Uh-huh.
2: Elárulta valaha igen. is, hogy miért pont ez a dal volt, ez a magyar nóta volt a kedvence?
1: Igazából sokan fitták, annak ellenére, hogy jó volt. Tehát röviden, tömören ennyit tudnák mondani.
0: Attila mesél nekünk hamarosan, de Eszter történetét is meghallgatjuk a kiválasztott dallal kapcsolatban.
3: Jákob Verát művésznőtől tanulta meg, és hát ez lett a legkedvesebb nótája, és meghagyta nekünk, hogyha ő már a földi pályafutását befejezi, akkor őtet csak cigányzenével temettessük el, és a sírba a ne szidjatok soha engem, ezt a nótát húzzák el neki, hogyha a sírba teszik lefele.
0: Eszter után pedig itt lesz Jucus, aki szintén megosztja gondolatait.
4: Az édesanyám annyit tűrt az életbe, hogy az én nem is tudom megmondani. 5 gyermeket nevelt fel, már még beszélni se tudok lassan, mert elfog a sírás.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, ne szidjatok soha engem. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Attilával beszélgetünk. A dal, amelyet hallgatunk mindjárt, a Ne szidjatok soha engem című felvétel, és Attila elárulta nekem, hogy az édesanyjára emlékezünk ezzel a dallal. Miért pont ezzel? Hogy kötődik ez a felvétel az édesanyjához?
1: Hát egyrészt az ő kedvenc nótája volt. Őnek ez volt a kedvenc, ő. Tehát mindig ezt énekelte. Mindig. Amikor gyerek voltam, gyerekkorban is, tehát ő mindig ezt énekelte. Őnek ez volt a kedvenc.
0: Akkor sokat hallotta ezek
1: hát
0: szerint.
1: Sokat. Le is írta. Tehát szövegileg le is írta. Az is megvan még a mai napig. Tehát ő mindig ezt énekelte. Őnek ez volt a kedvenc.
0: Elárulta valaha is, hogy miért pont ez a dal volt, ez a magyar nóta volt a kedvence?
1: Igazából sokan fitták, annak ellenére, hogy jó volt. Tehát röviden, tömören ennyit tudnak mondani. Tehát fitták az ismerősök, nagyon sok ismerőse volt, munkatársa volt, fitták, holott jó volt, mindenkivel jó volt, és akkor a végén ez lett a cidás. Tehát röviden, tömören ennyi, amit tudnak mondani.
0: Értem.
1: Tehát ez volt a...
0: Az édesanyjával kapcsolatban egyébként van valamilyen története, vagy emlékei, amit még megosztana így a
1: gyerekkorból nagyon sok mindent, meg felnőtt korból is. Tehát én megmondom meg őszintén, hogy én az édesanyámról soha nem tudtam leválni. Tehát ugye ez is egy nagy probléma volt. Ugye egy gyerek felnőtt korban nem tud leválni a szülőről, ugye ez egy nagy probléma. Sajnos én ilyen voltam. Én a szüleimről nem tudtam leválni sose. Soha az életben. Tehát amíg élt, én állandóan minden nap itt voltam, meg minden nap beszélgettem vele. Tehát nem tudtam leválni.
0: Igen.
1: Itt volt a nagy probléma. És ezek mind megmaradtak. És ugye ez nagy probléma, amikor egy felnőtt ember nem tud a szülőről leválni semmilyen szinten.
0: Igen. Igen, ezt jól látja így utólag, abszolút.
1: Igen, utólag.
0: Ennyire szerette őket? Vagy ennyire...
1: Hát igen.
0: Akkor jó szülei voltak.
1: Hát, hogy mondjam, most az édesapámról inkább nem. Az édesapámról inkább arról nem szeretném.
0: Akkor ebben ilyen. van egy ilyen tiszteletadás is, nem? Hogy megadta a tiszteletet nekik, tehát mindig meglátogatta őket. Tehát nem csak feltétlenül a szintiszta szeretet volt benne. De most ne is térjünk az édesapjára, mert ugye az édesanyjáról beszélgetünk a dal kapcsán, az ő kedvence volt, és ráemlékezünk, úgyhogy akkor hallgassuk is meg, jó? Az édesanyja emlékére. Az édesanyja kedvencét, ugye?
1: Kedvence volt mindig ezt énekeltem, mindig. Én gyerekot mindig ezt mondta.
0: Ne szidjatok soha engem. Ez jön tehát Attila kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

ne szidjatok soha engem. A dalt az óra vége felé teljes egészében meghallgathatják majd, de addig még Eszter és Juccus is megosztja emlékeit a kiválasztott felvétellel kapcsolatosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Ne szidjatok soha engem. Ez a dal, amelyet meghallgatunk Eszter kedvencei között. No, ez miért került a műsorba?
1: Ez érdekes, mert ez a férjem kedvenc nótájai közzé tartozott. Mint zenész ember, ugye nagyon sok lakodalomba, eljegyzésen, bankettokon zenélt, 65 éven keresztül zenészként volt a városba.
0: Igen. Hát,
1: és ezt a nótát, ha kérték tőle, mindig érzékenyen érintette, úgyhogy Jákó Verát művésznőtől tanulta meg, és hát ez lett a legkedvesebb nótája, és meghagyta nekünk, hogyha ő már a földi pályafutását befejezi, akkor őtet csak cigányzenével temettessük el, és a sírba a Ne szidjatok soha engem, ezt a nótát húzzák el neki, hogyha a sírba teszik lefele.
0: Értem. És akkor ez a dal szólt, ez amúgy, ugye? És kinek az előadásában szólt a temetésen?
1: Fogadtunk zenekart, és Fehér Endre és népi zenekarát fogadtuk meg János Hidáról.
0: Értem. De amúgy Jákó Vera előadásában tetszett a leginkább akkor a férjének, ugye?
1: Igen, de ő tőle tanulta meg.
0: Az mit jelent, hogy tőle tanulta meg?
1: Hát Szalagos Magnó volt, és ugye a Magnót állandóan hallgatta a Jákó Vera előadásába.
0: Ja, értem.
1: Szépen leírta magának a szöveget.
0: Értem. És akkor így tanulta meg.
1: Így tanulta meg, igen.
0: Ha ne szidjatok soha engem. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Eszter kedvenc felvételei között. Ne szidjatok.

egy nóta, három élet. Ne szidjatok soha engem. Ezt a felvételt majd az óra vége felé teljes egészében is meghallgathatják, de addig még jön Jucus, ő is megosztja gondolatait a kiválasztott dallal kapcsolatosan. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort. Egy nóta, három élet.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Júcus kedvenceivel. Érkezik már is a Ne szidjatok soha engem című felvétel, amely ugye már

0: öten voltunk testvérek, és mindent, de az apámnak megbocsájtott, mert sajnálta.
1: És ez mit jelentett? Tehát hogyan éltek? Tehát gyakorlatilag az édesapja naponta alkoholt fogyasztott ezek szerint, ugye?
0: Hát olyan helyen volt, hogy mondjam már, mindig a barátok rávitték, vagy én nem is tudom, na, vagy megkínálták. És ha egy picit ívott, akkor utána már nem tudta megállni tovább.
1: És agresszív lett, vagy?
0: Nem volt, sőt, tessék elképzelni, hogy mikor kijózanodott, leborult az asztalra, zokogva sírt. És úgy kérte az édesanyámat, hogy bocsásson meg neki.
1: És ő pedig megbocsátott.
0: Mindig megbocsátott.
1: Hát ide illik a dal egyébként most ehhez a mondathoz, ne szidjatok soha engem.
0: Igen, direkt azért választotta.
1: Akkor hallgassuk meg a felvételt, jó?
0: Köszönöm szépen.
1: Jócos kedvencei között szólt át itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én nótám című műsorban.

Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez volt már a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. Attila, Eszter és Jucus meséltek a dalról, a Ne szidjatok soha engem című magyar nótáról. Holnap is jelentkezünk természetesen. Jön István, Ica és Béla, és hogy melyik magyar nótát választottuk ki, az majd holnap kiderül. Tartsanak velünk 5 órától. Nem sokára Balogh Marianna jön, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig jön Egri József, és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Popovics László vagyok, találkozunk holnap délután 5 órától, tehát ismét minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 149. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író, a népi próza kiváló kutatója rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi elbeszéléseit, amelyet az erdélyi gondolatkönyvkiadó Remények és kétségek között címmel adott közre 1997-ben. Kocsis Rózsi egy iskolázatlan üveggyári munkásnő, aki gyermekkorát Széken, egy mezőségi faluban töltötte, felnőtt fejjel pedig megírta élete regényét.

Itt lebeg előttem egész ifjúságom, mintha tükörbe néznék. Kell parancsoljon magának az ember. Hogy küszködünk vágyódó érzelmeinkkel, leírni nem lehet. Eszembe jutott szegény Mányi. Alig, hogy konfirmált, már is férhez adták egy öreg emberhez. Sok a földje. Mányi boldog fiatalasszony volt mellette. Dicsekedett is, hogy ő nem csalja meg az urát senkivel. Neki is van két gyermeke. Az idő telt, az öreg férj végleg megvénült. A két fiú nagy legény lett. De Mányi még csak 36 éves, és szerelmes lett a szomszédemberbe, Pistába. Már az orvosnál is voltak vele, nem tudják, mi baja. Sovány, sápadt, szomorú és sokat sír. Mányi az első házban lakott, ha felült, kilátott az utcára. Szerelmes, nagyokat sóhajt. Itt benn úgy nyomja valami a lelkét. Nem érdemes neki már élni sem.

Fiaim, mondja, húzzátok az ágyamat oda hátra a kis ablakhoz. Édesanyám, itt elől mindent lát Kent, ki jön, megyen az utcán, ki jön be az utcaajtón, de itt hátul csak a kert ajtaja, a disznó látszik, s Pista báty, hogy jön, megyen az udvaron. Azt akarom látni, fiaim. A fiai észrevették, hogy mi a baj, nem használt itt az orvosság, s mind feljebb emelték a párnát az édesanyjuk feje alatt, hogy tudjon kilátni a Pista bátyék udvarára. Mikor a kertben újból kizöldült a fű, kirügyeztek a fák, az asszony meghalt. Pista báty virasztáskor este a temetésen akaratlanul is elszólta magát. Mányi, Mányi, ó, milyen jó volt téged a kis ablakban még betegen is látni. Pista báty felakasztotta magát. Most tudta meg a falu, hogy szerették egymást. Pista báty ugyancsak a vagyonáért vette el egy idős asszonyt. Egy sorsuk volt, de hát hiába is szerették egymást.

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait Juhász Zoltán furulya játékával egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
2: Ezen a hétvégén vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
3: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Mediaclick különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma és holnap a Dankó Rádióban és a Mediaclicken.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán a kormányzaton belül egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, a Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. Radnai Márk a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés Magyarország különleges értéke. A tárca vezető arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki nem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

csak valcert járj, énekelte László Margit és Ilosfalvi Robert Leo Fál Sztambul rózsája című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Műsorunkban ezen a héten a 95 éves jubileumát éppen ma ünneplő szegedi szabadtéri játékokról mesélünk Önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Hely cigányt Dolhai Attila előadásában. Kísér idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara. Majd ezután Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik A messze a nagy erdő, az előadó Fisül Mónika. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. 2013 és 2021 között a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója dr. Herceg Tamás, művészeti igazgatója pedig ifjabb Harangozó Gyula volt. Vezetésük alatt a Szegedi Szabadtéri népszerűsége szárnyalt, sokszorosára nőtt a nézőszám és a bevétel. Technikailag megújultak a játszóhelyek, világsztárokat hívtak Szegedre. Minden évben új opera bemutatót szerveztek. Herceg kreatív producerként igazgatásának első évétől műfajidegen világsztárokat szerződtetett a Népszínházi opera előadásokhoz, amelynek köszönhetően teltházasok lettek az opera előadások is. És most következzen Giacomo Puccini Tosca című operájából Toszkai Mája. Énekel Sass Szilvia. Dankó Rádió.

0: Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Jaj, kisugom, annyira szeretlek!
2: Én is téged! Örülök, hogy itt vagy, drága, bolondos bány!

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A szegedi szabadtéri játékok legújabb kori történetére jellemző a legjelentősebb műszaki fejlesztés és művészi megújulás. Az igazgató kezdeményezésére városi és kormányzati közös finanszírozással a Dom téren a teljes színházi üzem megújult, mobillá vált a színpad, felszíni mobilöltözők, új forgószínpad, hidraulika és emelők is beszerzésre kerültek. Megújult a világítási eszközpark, új mobil fénytornyok és a színpad fölötti világítási hidak, és LED fallal gazdagodtak a szcenikai lehetőségek. És most jöjjön Földes Tamás előadásában Jerry Book Hegedűs a háztetőn című musicaljéből az ikonikus dal Ha én gazdag lennék, túl az operencián.
1: Én édes Isten. Tudom, hogy a szegénység az nem bűn, de nem is dicsőség. Hát felbomlana a rend, összedőlne a világ egyszer, rám is rám mosolyogna a szerencse.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Az évtizedben kimondtakozik a megújítást célzó művészi szándék is, amelynek célja a próza és az opera pozíciójának megerősítése a szabadtéri játékok műsor kínálatában. Elindult a Shakespeare és Molière sorozat. Minden évben új opera premierje várja a nézőket. Herceg és harangozó vezetése alatt a játékok történetében először Wagner mű is bemutatásra kerül. Kodály Hári Jánosában nem kisebb világsztár, mint Gérard Depardieu lépett fel. Világhírű Broadway musicalek magyarországi bemutatójának helyszínévé válik a Dóm tér, így például a Mamma Mia, Titanic vagy az Apáca Show is látható volt a Székesegyház előtt. 2019-ben megújult az újszegedi szabadtéri színpad, melynek célja a Dóm térrel egyenrangú játszóhellyé válni. Ennek érdekében a korábbi vendégelőadások helyett saját és határon túli együttműködésben megvalósuló produkciók várták a látogatókat. Megvalósult a művészi álom. Évente többségében saját bemutatásban kerül színre az előadó művészet minden műfaja. Így opera, dráma, musical, operett, táncjáték és szimfonikus koncert. Most pedig hallgassuk meg Verdi Aida cím operájából a balett zenét a második felvonásból. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács János vezényli. Túl az Operencián.

sorry, ha a font lerobban, sorry, ha bárki lábfejedre lép. Sorry, ha kigyullad egy mozi, a közös piac, sorry, my God, ha nincs olaj elég.

0: ha főnököm nem érti, ha jelentésem kéri, elrontva hangulatomat.
1: Egyetlen szó rendbe hozza azt is,

0: Sorry!
1: Kedves hallgatóink! Fényes Szabolcs és Szenes Iván a Kinevezés című operettjéből a Vidám kettőst Volt Ági és Lőte Attila énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel Lőte Attila, Jászai Mari díjas színészre, a Magyar Érdemlend Lovak keresztje címmel kitüntetett érdemes művészre születésének évfordulóján, aki 1934. június 13-án született Szegeden. 1957-ben diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskolán, Pártos Géza osztályában. Pályáját a Debreceni Csokonai Színházban kezdte, ahol 1957 és 1959 között játszott, majd 1959-ben a Madách Színház társulatához szerződött. A teátrumhoz rendkívüli hűséggel kötődött, hiszen több mint 6 évtizeden át, több mint 60 éven keresztül volt a színház meghatározó művésze. 2021 végén búcsúzott el a színpadtól. Utolsó előadására a Mary Poppins című musicalben került sor. Lőte Attila 2026. március 15-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most Paudics Béla Jászai Mari díja színművészre, énekesre emlékezünk halálának évfordulóján, aki 1949. augusztus 19-én született Budapesten. Eredetileg műbútorasztalosnak tanult, aztán az intarzia készítésbe is belefogott. 1971-ben diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 1974 és 1984 között a Madách Színház népszerű művésze volt. Ez alatt a 10 év alatt rendkívüli népszerűségre tett szert, és a nevét az egész ország megismerte. A Madách Színházi munkái közben több filmben is lehetőséget kapott. 1986-ban megszerezte újabb diplomáját, ez alkalommal a Vendéglátóipari Főiskolán. 1989-ben visszatért a Madách Színház színpadára, ahol ismét felejthetetlen alakításokkal írta be magát a nézők emlékezetébe. Paudics Béla 2018. június 13-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk meg Jerry Herman az Őrült nők ketrece című musicaljéből a Most kéne élni még című dalt. Énekel Paudics Béla. Túl az Operencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Jelbeszéd. Illés Lajos és Bródi János szerzeményét Balázsovics Edit énekelte. Ezzel a dallal köszöntjük a Jászhai Mari díja színésznőt, énekest, aki ma ünnepli születésnapját. Balázsovics Edit számos színdarabban, tévéjátékban és filmben játszott, több jelentős nemzetközi produkcióban is szerepelt. Színész családba született. A Színművészeti Főiskolán szerzett diplomát Marton László osztályában, ezt követően 2001-ig a Víg Színház társulatának tagja volt. Még negyedéves főiskolásként kapta első főszerepét a Víg Színházban. Tolsztoj Háború és béke című darabjában Natasa Rostovát alakította. 2001 és 2018 között szabadúszó volt. Édesanyjával, Almási Évával és édesapjával, Balázsovics Lajossal is gyakran dolgozott együtt. 2008-ban Kornai Marian művészeti díjat kapott az Imádok férjhez menni című zenés végjátékban Viktóriaként nyújtott alakításáért. A Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című darab 40. évfordulóján bemutatott Popfesztivál 40 című előadásban ugyanazt a szerepet énekelhette, amelyet annak idején édesanyja is. 2018-tól ismét a Víg Színház tagja. Boldog születésnapot kívánunk! A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Budapesti Operettszínház nagyszabású estje a Városliget után a Nagymező utcába költözik. 2026. június 16-án kedden a Fővárosi Nagy Cirkusz érkezik vendégségbe a Budapesti Operettszínházba, hogy egyetlen estére újra találkozásra hívja a cirkusz és a zenés színház rajongóit. Az est során musical és operett részletek hangzanak el, többek között a Carmen, a Notre-Dame-i toronyőr, a Monte Cristo grófja és a Jekyll és Hyde című musicalekből, valamint a Cirkusz hercegnő és a Csárdás királynő című operettekből. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen Kálmán Imre a Cirkusz hercegnő című operettjéből a My Darling című dal. Énekel Kis Diana és Sándor Péter. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunkban minden nap a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékok történetét idézzük fel. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló.
1: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesítené az uniós bíróság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migránsbefogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat, és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. Reagált a Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra a Mi Hazánk is. Apáti István alelnök szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet. A Fidesz kormány migránstábort tervezett a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden. A politikus hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, tüntetést is szerveztek, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, a Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni az életükből. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Tegnap a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. Több ezren vettek részt ma Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. Az Északír fővárosban és több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Változékony idő lesz holnap is. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, éjszaka 8-17, napközben 24-28 fok várható. 19 óra 4 perc.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. 19 óra múlt 4 perccel, dallamos élményekkel, történetekkel, kiváló muzsikával, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a magyar dalok és nóták sokszor a lélek két arcát mutatják meg. Az egyikben a természet szépsége, a szerelem és az elcsendesedő gondolatok kapnak hangot, a másikban pedig a vidámság, a játékos életöröm és a jó kedv kerül előtérbe. Éppen ettől olyan gazdag és szerethető ez a zenei világ, hiszen életünk minden pillanatához találhatunk benne egy-egy dallamot. Adásunk nyitányában elsőként Pataki István előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor költői soraira épülő andalgónkat, a Rózsabokor a domboldalon című dalt, amely finom lírájával és szép képeivel varázsolja el a hallgatót. Ezt követően itt a családunk nótáiban egy jókedvű, mosolyt fakasztó csárdás érkezik, hogyha nékem sok pénzem lesz, Dániel Gábor nótázik, Lakatos Miklós és zenekarának kíséretével. Tartsanak velünk!

0: családunk nótáit hallják. 20 óráig itt a Dankó Rádióban azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan nóták csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel. A folytatásban Győr Zámai hallgatónk Ihász Lajos osztja meg velünk nótás dalos világát, a családjától örökölt dalait.
1: Egy nagyon szerető családba nőttem fel, hárman vagyunk testvérek, egy nővérem, a Marica és a Tibor, ő az öcsém. Nagyon szerettük a családi összejöveteleket, a nagypapáik, mikor jöttek, akár névnapok, vagy búcsúi alkalom, disznóvágás időszakban, nekünk ez volt az ünnep, a nagybetűs ünnep, tártott szájjal, úgymond. Hallgattuk a szép, gyönyörű nótákat, mert hát a nagyapáim is, édesapám is, hála jó égnek, nagyon jó énekhangul áldotta meg őket a teremtő. Az én számomra pedig, hát ezek a mai napig is kincsek.
0: És jó volt a közelükben lenni, gyermekként lehetett töltekezni.
1: Igen, hát ilyenkor aztán feljönnek az emberben a régi emlékek. A nagypapa már hát mindig vele kell kezdenem, ő a rangidős. Úgymond, hát én Pápa Salamonból származom, ez egy nagyon csodálatos kis ékszerdobott pápa és a Somló hegyközi területen van Pápától 14 kilométerre.
0: Ha már a nagypapától ered a nótás dalos szeretet, hogyan sikerült ezt továbbvinni? Közösen a nagypapával való nótás dalos élményeket illetően.
1: Én vagyok a nagypapának az első fiú unokája. Hát nagyon büszke voltam. Én itt a nagypapámra, mert neki lovai voltak, ő rajta lógtam, amikor nagyobb becske gyerek voltam. És akkor bevonultam katonának. Ez a katonaság, ez őnála egy nagyon fontos dolog volt, mert ugye ő is katona volt, hát nem volt rangja, halusi paraszt gyerek, lovakkal foglalkozott ott is. És akkor ő neki ugye az őrvezető, a tizedes, mindenki parancsolt, felnézett rájuk. Hát én, amikor bevonultam határőrnek, tisztpesti rangfogozatig vittem, és amikor arra mentem, hát a nagypapa szinte imádott. Leszereltem 79-ben, Ajkán laktunk, és megtudtam, hogy a nagypapának egy nagy kedvence a Béres Ferenc. Meg a szép katonanóták. Megtudtam, hogy Cigánybál lesz, ahova neki volt vendégként a Béres Ferenc is el fog látogatni. Titokba tartottam, nagypapám elhoztam Ajkára, neki borotválkoztunk, gyönyörűen fölöltözött a szép ruhájával, mondtam neki, hogy most elmegyünk a vendéglőbe. Vacsorázunk, meg bort iszogatunk, a Ruha Rudolf zenekarra játszott, kijött a Béres Ferenc. A nagypapának hát könyvbe lábadtak a szemmel, hogy te fiam, hát ez a Béres Ferenc. Hát el se hittem, hát előkerültek a katonanóták is, többek között a Üvegemen Nemzeti Színzóra, ahogy ott ment el az asztalok között, hát oda tartotta a mikrofon, hogy egy pár szólt ott a nagypapa is, ugye oda énekelt a mikrofonba, hát ez egy örök élmény, hogy hát ő a Béres Ferenccel énekelhetett.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában gyakran találkozunk olyan dallamokkal, amelyek egyszerre hordozzák magukban a hazaszeretet, a büszkeség és a magyarsághoz való tartozás érzését. Ezek a dallamok nem hangos szavakkal, hanem szívből fakadó érzelmekkel mesélnek gyökereinkről, hagyományainkról, és arról a lelki kötelékről, amely nemzedékeket kapcsol össze. A következőkben először Béres Ferenc előadásában hallhatjuk a Süvegemen Nemzeti Szín Rózsa című csárdást Lakatos Sándor és zenekarának kíséretével. Ezt követően Kapi Gábor énekli a Szél viszi messze a fellegeket című csárdást, amelynek dallamában ott rezdül a remény, a várakozás és a magyar nótákra oly jellemző érzelmi gazdagság. Két szép csárdás következik. Fogadják szeretettel itt a Dankó Rádióban.

0: Önök a Dankó Rádiót és a családunk nótáit hallják. Kellemes szombatestét és tartalmas rádiózást kívánunk. A családi nóták különleges helyet foglalnak el az életünkben, nem csupán dallamok és énekek, hanem emlékek őrzői is. Felidézik a közös ünnepeket, a családi összejöveteleket, a régi történeteket és azokat a szeretett embereket, akiknek hangja talán már csak a szívünkben él tovább.
1: Baranyi László vagyok, a P-mobil énekese. Van nekem egy nagybátyám, Bogdán Péter, aki halász egy balatonfelvidéki kis faluban, és ő nagyon szereti a magyar nótákat, úgyhogy ami a legközelebb áll hozzá, azt gondolom, az a halászlegény hálójával Balatonban halászott.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóták és népdalok gyakran őrzik vizeink, tájaink és a régi mesterségek emlékét. A Balaton nem csak természeti kincsünk, hanem számtalan dal és történet ihletője is, ahol a halászok élete, munkája és mindennapi örömei évszázadokon át a magyar kultúra részét képezték. Most egy vidám, képekben gazdag csárdás következik. Halászlegény hálójával a Balatonban halászott. A dalt Gáspár Anni énekli Miskolci Balogh Zoltán és zenekarának kíséretével. A felvétel az új nóta felvételek sorozat számára készült 2015-ben.

Kedves hallgatóink, ezen a tematikus hétvégén a Dankó Rádió Dankó Pista születésnapjára emlékezve a Dankó zenei díjasokat ünnepli. Azok előtt az előadók, muzsikusok és alkotók előtt tisztelgünk, akik a magyar nóta a népzene és az operett hagyományainak őrzésében és továbbadásában kiemelkedő szerepet vállaltak. Névadónk Dankó Pista a magyar dalkultúra egyik legnagyobb alakja volt. Rövid mindössze 44 évet felülelő élete során több száz nótát komponált, dallamai pedig nem csak saját korában, hanem több mint egy évszázaddal később is élnek a szívekben. A Dankó Rádió által alapított Dankó zenei díjak ezt az örökséget viszik tovább. A folytatásban, itt a családunk nótáiban, a Dankó zenei díj kitüntetettjei közül Farkas Rozika hangja csendül fel. Farkas Rozika 2025-ben a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át. A következő felvétel a Dankó gálán hangzott el a Magyar Zeneházában. Farkas Rozikát idősebb Sárközi Lajos és zenekara kíséri. Hevesi József Marcali Frigyes nótájának címe: Gyertek ide, budapesti cigányok!

beteget, hogy

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok, a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. Egy édesanya dúdolásában, egy édesapa kedvenc nótájában, egy családi összejövetel meghitt pillanataiban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít megtisztelő figyelmükre. Arra biztatjuk önöket, hogy osszák meg velünk azokat a dallamokat, amelyek családjuk történetéhez, szeretteik emlékéhez kötődnek. Várjuk üzeneteiket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, vagy a Dankó Rádió Facebook oldalán. A folytatásban Kohut Margitka debreceni hallgatónk nyitja meg előttünk nótás emlékei kincses ládáját.
1: Hát visszarepülünk az időben körülbelül olyan 68 évet, 4 éves körül lehettem, amikortól én már fogékony lettem a magyar nótákra. A családunk, édesanyámék 9-en voltak testvérek, nagyon nagy családi ünnepek voltak. János nap, karácsony, húsvétkor szinte összejött az egész família, és ott aztán ment a mulatozás. Előkerültek a hangszerek, játszottak hegedűn, nagybőgőn, citerán, és a legelső élményem az volt, amikor elkezdték énekelni a Véncigányt. És akkor körülbelül 4 éves lehettem, azon úgy sírtam, alig tudtak megvigasztalni, hogy ez egy nóta, ez csak egy kitalált történet. A gyökerek ott kezdődtek nálam, és azóta töretlen.
0: Ma is, ha felcsendül a Véncigány, akkor az embert körbeüleli, gyermekként ösztönösen megérezhette ennek a nótának a lényegét.
1: Mindenki énekelte, hát én ott ültem egy másik unokatestvéremmel, és ezt ott elemezgettük, hogy szegény cigány, meg a néni, meg a galamb, és erre úgy visszaemlékszem, mintha ma történt volna. Ez egy olyan furcsa dolog, hogy mindenre tudom, hogy volt az asztal megterítve, disznót vágtak, disznótoros este, vacsora volt, iszogatták ott a vörösbort, még én is belekóstoltam a vörösborba, és akkor utána meg elaludtam reggel, hajnal fele. Na így történt az az este, és utána minden egyes alkalommal alig vártuk, és mondtuk, hogy azzal kezdjék a mulatozást, a nótázást a Véncigánnyal. Nem is értem, hogy tudott minden szöveg, nóta szöveget, hát most több százat tudok, több száz nótát tudok.
0: De az akkor ösztönösen, kisgyermekként, amilyen élményt kapunk, az valahogy meghatározza a lelkiségünket. Ön ezt hogy látja?
1: Visszük tovább, visszük. Ugye a nótában minden benne van. A szerelem, a bánat, az öröm. Hát olyan nótákat énekeltek ott egymásnak. Emlékszem arra is, hogy van az a nóta, hogy nagy a feje, búsuljon a ló. Hogy egy kislányé búsulni nem jó. Azt akkor énekelték egy fiúnak, mert elhagyta a babája, és ezzel a nótával vigasztalták őt.
0: Kedves hallgatóink, az év magyar nótája szavazás évről évre megmutatja, hogy mely dallamok érintették meg leginkább a közönség szívét. Ezek a nóták nem csupán népszerűek, hanem érzelmeket, emlékeket és közös kulturális örökségünket is hordozzák. Ezért különleges helyet foglalnak el a hallgatók szívében, itt a családunk nótáiban is. Most két olyan felvétel következik, amely előkelő helyezést ért el az év magyar nótája 2023-as közönség szavazásán. Elsőként a második helyezett hangzik el. A Véncigány Dulcs Péter előadásában érkezik Szalay Antal és zenekarának kíséretével. Ez a mély érzelmeket hordozó hallgató a magyar nóta egyik örökérvényű hangulatát idézi meg. Ezt követően az ötödik helyezett, a jókedvű csárdás, a nagy a feje, búsuljon a ló csendül fel Nemcsák Károly előadásában, ifja Berki Béla és zenekarának közreműködésével. Két közönségkedvenc következik, amelyek méltán vívták ki a hallgatók elismerését.

az egyik. Jó uraim, mulatunk ma, ugye? Nyisson a ajtót, ezt a vén rajkót, látni szeretnék.

rózsuk kocsival, három csacsival, várnak a lányok a cviki puszival. Zsuk kocsival, három csacsival, várnak a lányok a cviki puszival. Azt mondja a tíz parancsolat,

0: Kellemes szombat estét kívánok, és további jó rádiózást itt a Dankó Rádió hullámhosszán. A családunk nótái mai adásában továbbra is dallamos élményekkel, történetekkel és szívhez szóló muzsikával várjuk Önöket. A mikrofonnál 20 óráig Erdélyi Klaudia várja Önöket. Műsorunkban ezúttal is a hallgatók és népszerű művészek szívéhez legközelebb álló dallamok csendülnek fel. A következő percekben Bányai Márton, erdélyi születésű nótaénekest köszönhetjük, aki Magfalván látta meg a napvilágot, és szinte beleszületett a nótás dalos világba. Gyermekkorától magába szívta a népzene és a magyar nóta szeretetét, s nem csak előadóként, hanem a hagyományok elkötelezett őrzőjeként is szolgálja nemzeti kultúránkat. Most pedig hallgassuk meg azt a magyar dallamot, amely különösen közel áll Bányai Márton szívéhez.
1: Szeretettel üdvözlöm és köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Az én kedves nótám, amit a legjobban szeretek, az álmodozásról, vágyakozásról szól, és a címe: Valahol egy kis faluban nem nyílnak már a pünkösdi rózsák.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkezve ünneplő verbunkos és friss nóta csendül fel Lendvai Ferenc és zenekara kíséretével. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban hamarosan népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzserek D-Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztőműsor vezetőt Erdélyi Klaudiát hallották.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Éljük át együtt a játék örömét!
3: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
2: Ugye?
3: Mindig vesztes csapat volt, mind a hárma.
4: Mindennyian.
2: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
4: 180.
2: Így van, tovább!
4: Normális maga!
3: Ne fordulja, hadd csókolja meg a homlokát!
5: Hastánc. Vízisí, vízisí.
6: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19:45 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztóító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. A politikus a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedű Zsolt azt írta, a védőnök szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben, délután 4 és este 8 órakor szólal meg. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon, az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, éjszaka 8-17, napközben 24-28 fok valószínű. 20 óra múlt 4 perccel.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári

Jó estét kívánok! Ezen a hétvégén csatornánk névadója születésnapja kapcsán a Dankó Rádió zenei díjaival kitüntetett előadók felvételeiből válogatok. 2023-ban, mikor először adtuk át a Dankó Rádió zenei díjait, a népzenei díjat Jánosi András prímás, népzenekutató, népzenetanár kapta. Adásunkat zenekarának felvétele indította, a most következő rövid összefoglalásból az ő pályáját ismerhetik meg. A nevét viselő együttes, a Jánosi, a Magyarországi Táncház Mozgalom alapítói közé tartozik. Jánosi András pályáján a hangszerjáték, a tanítás, a népzenei gyűjtő és kutató munka mindig is elválaszthatatlan volt, és ifjúkora óta foglalkoztatta, miért volt oly nagy hatással századok óta a magyar hangszeres zenei hagyomány a műzenére. Tanárként a 2007-ben indult Budapesti Zeneakadémia népzenei képzésének egyik alapítója volt, ahol 11 évig tanított. 2015-ben a Zeneakadémián, vagyis az akkor már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett doktori címet, s ugyanebben az évben lett a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2019-ben alapította Hungarikus együttesét azzal a szándékkal, hogy a korábbi századok régi magyar zenei gyűjteményeinek dallamanyagát életre keltsék. Ebben a trióban tanítványaival muzsikál. Kutatóként a 18. századi magyar kéziratos zenei gyűjtemények anyagát, valamint a Kárpát-medence főleg magyar tájain még ma is, vagy az utóbbi időkig élő hangszeres dallamanyag összehasonlítása a fő kutatási területe, és ennek eredményeként készült 97-ben a Jánosi Együttes 77 Magyar Tánc című albuma. De a kutató munkát akkor és ma sem hagyja abba Jánosi András prímás, a Dankó Rádió népzenei díjának első kitüntetettje, és ma már több mint 2000 dallamot vizsgált meg, felfedezve újabb hasonlóságokat, párhuzamokat. Jánosi András szerint nagy valószínűséggel állítható, hogy annak a tánczenének a dallamanyaga, valamint stílusa él tovább a Mezőség, Székelyföld, Marosvidék, illetve a Párcium falvainak hangszeres zenéjében, amelyre annak idején Tököli és Rákóczi kurucai is táncoltak. A Dankó Rádió népzenei díjával 2023-ban kitüntetett Jánosi András a nevét viselő zenekar élén muzsikál, a csapattal Kobzos Kis Tamás énekel.

0: 1980-ban Kárpátalján Visken született Pál István Szalonna. Szülei zenetanárok, akik mindig is szívükön viselték a kárpátaljai népzene oktatást. Így nem véletlen, hogy Pál István Szalonna is kisgyermekként a Tisza Péter falvai zeneiskolában kezdett tanulni, s hamar magával ragadta a népzene varázsa, amiben az is segítségére volt, hogy megismerhette és élőben hallhatta, tanulhatott a még élő környékbeli zenészmesterektől. Pál István Szalonna ma a Magyar Állami Népű Együttes művészeti vezetője, s korosztályának egyik legkiválóbb, legtöbbet foglalkoztatott muzsikusa. A Bece nevét viselő zenekar élén, Szalonna és bandája nem csak a világ nagy koncerttermeiben muzsikál, de mivel számára a közönség szeretete, elismerése és persze szórakoztatása a legfontosabb cél, akár a legeldugottabb faluban, egy lakodalomban is hallhatjuk zenélni. Most következő felvételünk tiszteletadás első mestere, Murzsa Gyula előtt. A felvétel címe: Ahogyan megindítottuk a lakodalmat. 2023-ban elsőként a Dankó Rádió előadói díját Pál István Szalonna kapta. Pályájáról hallottak egy rövid összefoglalott Táncházban című műsorunkban, aki ma már nem csak az idén 75 éves Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, de a Hagyományok Háza főigazgató helyettese is. A nevét viselő zenekar első összeállítása, mestere Murzsa Gyula előtt tiszteleg, s aztán a Folk Európa gondozásában 2010-ben megjelent Szalonna és bandája népzene a Kárpát-medencéből című lemezről szól Két csokor.
1: Murzsa Gyula, tiszaújlaki.
2: Született
1: 1933, 10. hó 1-én, Nagypaládon, tiszaújlaki lakos vagyok.
2: És honnan, melyik országból jöttél?
1: Ukrajnából.

0: tematikus hétvégénken a Dankó Rádió zenei díjaival kitüntetett előadókat hallhatnak. Táncházban című műsorunkat a 2024-ben csatornánk népzenei díjával kitüntetett tükrös zenekar felvételei zárják, illetve egy rövid részlet a díjátadó után a zenekar tagjaival készült beszélgetésből. Liber Endrét és Árendás Pétert hallják, akik Táncrend című műsorunk munkatársai, aztán Juhász Nóta, Csárdás és Friss Szól a tükrös zenekar előadásában. Énekel Olá Attila.
1: Nekem például egy óriási dolog volt, amikor először találkoztam erdélyi paraszti muzsikával, mert az egy teljesen más világ volt, és

0: Ez az állandó csapat muzsikáljon együtt.
1: Most nagyon sok fiatal népzenei együttes van a palettán, és sokszor mindenki mindenkivel összeáll, de én azt gondolom, hogy az összeszokottság az egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy egymást érezzük már, egymás gondolatait jól ismerjük. A zenén túl, a zenén felül egy csomó dolog összeköt minket, az a sok évtized alatt összegyűlt rengeteg élmény, ugyanazokból a zenei élményekből táplálkozunk. A falusi bandáknál is, amikor volt mondjuk egy családi zenekar Széken vagy Erdély más részén, ott is az volt, hogy ezek a zenészek nagyon hosszú időt töltöttek együtt, és ismerték már egymás legapróbb gondolatait, és elég volt egy hang az következő dallamból, már a banda rögtön tudta, hogy hogyan is mint, tudták, hogy mit igényel a prímás a kísérettől, tudta a kísérett, hogy mit igényel a prímástól, és ez az összeszokottság, ez szerintem egy nagyon nagy erő. Mi legalábbis érezzük ennek az előnyét, hogy nem kell kitalálnunk egymás gondolatait, míg egy-egy alkalmi formációnál pedig ugye egészen másfajta erők működnek egy zenekaron belül, úgyhogy én magam azt mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok erre, hogy ilyen régóta kitartunk egymás mellett. Ez a kohézió, ami szerintem a zenében is azért megjelenik.
2: Mondjak még ez valamit, sajnos nem ennyire egyszerű a dolog. Mai napig is még egy csomó minden merül föl zenélés közben, zenélés után, és bizony, mint egy jó házasságban meg kell választani azt a pillanatot, amikor egy-egy ilyen problémásabb részt meg tudsz beszélni a többiekkel. Tehát azért ez egy kicsit ilyen tojáshéjon való táncolás is egyben, de szerintem teljesen természetes. Tehát akkor lenne baj, hogyha tényleg az lenne, hogy már mindent tudunk a másikról, mert akkor valószínűleg bele is unnánk. Tehát, hogy állandóan van mit csiszolni azon, amit csinálunk, és persze mi is tudjuk, általában mindenki tudja a saját hibáit, csak az szeret róla nem beszélni. De azért ez most már megszületett a zenekaron belül, hogy ha valahol probléma van, akkor kimerjük egymásnak mondani. Ez is egy nagy dolog. Eddig mindig sikerült megoldanunk, konszenzusra jutnunk az ügyekben, és ez a lényeg. Tehát én azt gondolom, hogy ameddig ez így van, addig ez a zenekar létezik.

Adásunkat a 2024-ben a Dankó Rádió népzenei díjával kitüntetett Tükrös Zenekar Széki muzsikája zárja. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Jó estét kívánok, indul a Népek dalai világzenei magazinunk. A következő három órában jönnek szépen sorban, megszakítások nélkül a világzenék, köztük vadonatújak. Hamarosan Algériából. Egy Tuareg zenekar érkezik, az Imárhán, a Tinariven zenekar nyomdokain haladnak, az ő újdonságukat hozzuk nem sokára, és megyünk Finnországba, szintén egy vadonatúj világzenét hozunk, a Vártina zenekar érkezik. Sokan a finn népzene ékkövének tartják muzsikájukat. Nemzetközi sikerű kezdete 1991-re tehető, ekkor indultak világhódító útjukra, és azóta bejárták a legnagyobb világzenei színpadokat is. Vártina és egy játékos dal, a Külü érkezik tőlük itt a Dankó Rádióban a vadonatúj világzenék között. Tartsanak velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal a Dankó Rádióban.

Vadonatúj világzenével folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egy Tuareg zenekar jön, az Imárhán. A 2006 óta működő együttes zenéjének egyik kulcsszava az Asuf, amely nosztalgiát jelent, de náluk nem pusztán emlékezést, hanem egy élő, folyamatosan változó zenei nyelvet is. Ezt a sivatagi hangzást a világ sokfelé a Tenerifen nyomán ismerte meg. A népek dalaiban is játsszuk az 1979-ben alakult Tuareg zenekar felvételeit, akik a blues, a rock és a népzene elemeit kapcsolták össze, miközben dalaikban a Tuareg közösség történelmi tapasztalata és politikai küzdelme is megszólalt. Az Imárhán ebből az örökségből indul ki, de nem szimplán lemásolja, ismétli, hanem hozzáteszi saját zenei ötleteit, most már egyre inkább elektronikusabb irányok felé is nyitva. A következő felvétel, a Tenerifét, ebbe az átmeneti térbe vezet minket. Őrzi a sivatagi blues hagyományát, de megmutatja, merre tart az Imárhán zenéje. Ők jönnek tehát a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, Algériából.

Vadonatúj világzenével folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Vártina zenekart sokan a finn népzene égkövének tartják, és ezt a címet nem véletlenül érdemelték ki. Pályafutásuk több mint 4 évtizede alatt végig élen jártak a karjalai hagyományok kortárs újraértelmezésében. A zenekar védjegye a 3 énekesnő. Lehengerlő, pengeéles, de mégis harmonikus előadásmódja egyszerre idézi meg a tradíciókat és szólítja meg korunk közönségét. A Vártina nemzetközi sikerének kezdete 1991-re tehető, ekkor indultak világhódító útjukra, és azóta bejárták a legnagyobb világzenei színpadokat. 2025-ben jelent meg Külü című anyaguk, amelynek címadó felvételét hallgatjuk hamarosan. Ezt a lemezt mutatták be hazai közönség előtt hatalmas sikerrel a Vomex 2025 megnyitóján, ahol az európai világzenei széna legnagyobb eseményén ünnepelték a finn zene sokszínűségét. A következő dal egy régi esküvőjének újra gondolt változata, amelyben a menyasszony először érkezik új falujába. A feszültség, az elvárások és a belső erő pillanata ez, amelyet a Vártina sodró lendülettel és mély érzelemmel idéz meg. Jön tehát a Külü című felvétel a Vártina zenekartól Finnországból. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egy hazai népzenei vállalkozással megyünk tovább, Hun Klarik néven. Bogi és Petruska András indította el 2025 tavaszán, két városi popzenész, akiknek vannak népzenei gyökerei. Bogi számára meghatározó volt a népdaléneklés gyermekkorában, a hajlításokkal, erdélyi énektanárnővel, egy olyan világgal, ami sokáig háttérbe szorult nála, míg beszippantotta a popkultúra. A visszafordulást egy algériai utazás indította el nála. Ott azt látta ugyanis, hogy a helyi népzene a mindennapok része is, és ekkor tette fel a kérdést, hogy mit kezdjen a saját magyar identitásával. Petruskánál a világzene volt a kiinduló pont, ír

amerikai folk, latin, afrikai hatások, aztán jött a felismerés, hogy ugyanezt a fókuszt a saját magyar kultúrájára is rá tudja irányítani. Nála egyébként a moldvai zene lett a kapudrog, a szenvedélyében a rock'n'rollt idézi meg számára, ritmusában pedig az ír zenét. A Hunklorik célja nem a népzenészkedés, hanem az, hogy a dalok a fiatalabb hallgatókhoz is eljussanak. Bogi szerint a népzene mindenkié, és nem attól lesz érvényes, hogy valaki hivatásos népzenész, hanem attól, hogy hittel, szeretettel, őszintén nyúl hozzá. Ők jönnek tehát Bogi és Petruska András itt a Dankó Rádióban. Érkezik a Repülj Madár Repülj a Hunklorik előadásában.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok! Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Ebben az órában is hozzuk a kitűnő, vadonatúj világzenéket. Az egyik, ráadásul hazai felvétel. A Baselán Titkon című lemezéről hallgatunk meg egy dalt. 2022-ben alakult a fiatal zenekar. Ők jönnek tehát a Baselán nem sokára, és megyünk Kínába. Jön Wu Man, ő volt az első kínai hagyományos zenész, aki megkapta az Egyesült Államok művész ösztöndíját, és az első kínai művész, aki fellépett a Fehérházban. Wu Man, az ő újdonságát is hallgatjuk majd ebben az órában tehát. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Friss világzene jön, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, a Baselán Titkon című lemezéről hallgatunk meg egy felvételt. Fiatal zenekar, 2022-ben alakult, de második stúdióalbuma már egyértelműen azt mutatja, hogy a formáció a hazai népzenei és világzenei szintér egyik fontos új szereplője lett. Nem véletlen, hogy 2025-ben elnyerték a Fonó felfedezettje díjat, hiszen a Titkon című lemez egyszerre lendületes, virtuóz és nagyon közvetlen anyag. A Herédi Zsombor harmonikás által alapított csapatban a balkáni dallamvilág, az erdélyi népzene, a cimbalom, a szaxofon, a hegedű és a feszes ritmikai alapok úgy kapcsolódnak össze, hogy közben a lemez megőrzi egy koncert vagy egy táncház felszabadult hangulatát. Az instrumentális darabok mellett népdal és nótafeldolgozások is helyet kaptak rajta. Rencsán Anita énekével pedig a hangszeres kíséret egy természetes, mesterkélségtől mentes vokális réteget kap. A Titkon lemez sikere azt is mutatja, hogy ez a fiatal csapat már nem csak itthon, hanem a nemzetközi világzenei térben is egyre komolyabb figyelmet kaphat. Ők jönnek tehát a Baselán, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.
1: Buone che se tolli guagli a

friss világzenével folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Mindjárt jön Woman, aki azon ritka zenészek közé tartozik, akik újra definiálták hangszerük szerepét. Az ő esetében ez a pipa, egy körte alakú, négyhúros kínai lant, amelynek története évszázadokra nyúlik vissza. Nem csak az Egyesült Államok legkiválóbb pipa játékosaként ismerik, hanem elismert zeneszerzőként, pedagógusként és a hagyományos kínai zene egyik legjelentősebb hangszeres előadójaként, aki bevezette a kínai örökséget a nyugati zenei műfajokba. Wu sok mindenben az első. 13 évesen Pekingbe utazott, hogy felvételizzen a Központi Zeneakadémiára. Ezzel ő lett a legfiatalabb hallgató. Erről a kínai országos lapok is beszámoltak, és csodagyerekként ünnepelték. Ezt követően számos díjat nyert. Többek között első helyezést ért el a kínai nemzeti zenei előadói versenyen. 1990-ben az Egyesült Államokba költözött, 98-ban pedig elnyerte a Harvard Egyetem ösztöndíját. Ő volt az első kínai hagyományos zenész, aki megkapta az Egyesült Államok művész ösztöndíját, és az első kínai művész, aki fellépett a Fehérházban. Woman a zenekar 2000-es megalakulása óta rendszeresen fellép az együttessel. 5 albumot vettek fel, és nemzetközi turnékon is voltak már együtt. Virtuózitása művészeti ágak ötvözéséhez vezetett, amelyek lehetővé tették számára, hogy szélesebb közönséget érjen el, miközben a kulturális és zenei határokat is igyekszik áthidalni. Ő jön tehát Kínából, Woman, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. Egy duóval megyünk tovább, a bukaresti multi-instrumentalista művész Sasha Livius Stojanovic és Alin Zabroetsanu elektronikus zenei producer alkotják a romániai Balkan Taksim zenekar, egy fúziós felállás, amiben a tradicionális romániai népzenét elektronikus hanghatásokkal ötvözik. Stojanovic a bánsági Temesvárról származó zenész. Több mint 10 éve járja a román vidéket. Szenvedélye a koboz, ami ősidők óta része a román népzenének, és ő maga is ezen a hangszeren játszik az együttesben. A kortárs elektronikus atmoszféra és a balkáni pszichedelikus ének bárhol, bármikor felismerhetővé teszi őket. Az általuk játszott népzene kap egy igencsak markáns balkáni lüktetést és hangulatot. A 2025. szeptemberében megjelent albumukkal megyünk tovább, amiről az Orchidea című dalt fogjuk most meghallgatni. Jön tehát a Balkan Taksim, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.
1: Odebla. Tuszán igen látja. Jaj, de soká. Igen, Janes.
2: Hoppá!

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A The Gentle Good felvétele indítja Velszből a népek dalai ezen óráját. Jó estét kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig ugye a világzenei magazint. Ebben az órában is jönnek az újdonságok, ráadásul két magyar felvétel. Az első a Kerekes Band és a Dalinda közös muzsikája. A Vadon című lemezük fantasztikusan sikerült. Hallgatva a dalokat, azonnal érezzük az ösztönös energiát. Egyébként terveink szerint Fehér Zsombort a Kerekes Bandből hamarosan a stúdióban vendégül látjuk, és beszélgetünk többek közt erről az anyagról is, de ez legyen majd a jövő zenéje. Ebben az órában, hogyha már a zenéknél tartunk, ahogy ígértem, akkor még egy magyar újdonság, a Söndörgő is érkezik. Munkáikban ugye a tradicionális magyarországi délszláv hagyomány szólal meg. Tehát a Söndörgő, valamint a Kerekes Band és a Dalinda közös felvétele is jön majd újdonságként ebben az órában. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk. Tartsanak velünk! Szóval.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Daluk, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Friss világzene jön, itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Hamarosan a Kerekes Band és a Dalinda közös felvétele, a Szent János Bogár hallható a Vadon című albumról. A lemezen a Csángó Funk professzionális művelőiként ismert Kerekes Band ezúttal akusztikusabb hangon szólal meg. A Dalinda pedig az a cappella világából kilépve zenekari kísérettel mutatja meg a női ének erejét. Ez a találkozás nem a két világ versengéséről szól, inkább arról, hogyan tud egymás mellett élni a ritmus és a tiszta hang. Hallgatva a dalokat azonnal érezzük az ösztönös energiát és az érzékeny ének, valamint zenekari hangzást. A nem sokára hallható Szent János Bogár már a címével is ezt az érzékenységet sugallja. Amúgy a Vadon című közös lemezük a Fonó jubileumi vinil sorozatában jelent meg. Olyan anyagként, amely egyszerre őrzi a tradicionális népzenei hangzást, és keresi azok mai, új megnyilvánulási formáit. Ők jönnek tehát a Kerekes Band és a Dalinda, valamint a Szent János Bogár. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Friss világzenével folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az elmúlt 30 év alatt a magyarországi délszláv zene egyik legerősebb és nemzetközileg is legsikeresebb csapatává vált a következő előadónk, a Söndörgő. A tagok szinte együtt nőttek fel a zenekarral, hiszen volt, aki még kamasz volt, amikor elindult közös útjuk, amelyet családi kötelékek, mesterektől tanult hagyomány és sok év közös muzsikálása tart össze. Saját megfogalmazásuk szerint nem a közönség igényeit akarják kiszolgálni, hanem azt mutatják meg, amit ők maguk igazán szeretnek. És talán éppen ettől lett ennyire eleven és hiteles a zenéjük. Munkáikban a tradicionális magyarországi délszláv hagyomány úgy szólal meg, hogy közben áthalad rajta mindaz, amit ők közösen megéltek. Ezért egyszerre hallani benne gyökereket, őserőt és valami nagyon személyes mai jelenlétet. 30 éves jubileumukra jelentettek meg egy albumot, amelyben új szerzemények, újra gondolt régebbi darabok és élő felvételek rajzolják ki ezt a hosszú közös utat. Ők jönnek tehát a Söndörgő, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

ízleljenek, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Anushka Shankar, a Londonban született indiai származású énekes következik, akinek sok színűsége nem csak zenéiben, hanem egész művészetében megmutatkozik. Egyszerre definiálja magát szitárjátékosként, zenészként, íróként és színésznőként. Ezt a sokoldalúságot mi sem bizonyítja jobban, hogy a klasszikustól a kortárson át minden stílusban alkot, sőt, zenéit elektronikus hatások is fűzik.

megszerezik. Amellett, hogy 14 Grammy-díjra jelölték. Ő volt az első indiai, aki élőben fellépett és műsorvezetőként is közreműködött a 2006-os díjátadó gálán. Nem sokára meghallgatjuk Anushka Daybreak című dalát. Ez egy instrumentális felvétel, de mégis úgy érezzük, mintha megszólítana bennünket. Nyers erő és nyugalom jellemzi egyszerre. A szitár hangja tökéletesen felépíti azt a különleges, tiszta atmoszférát, amiben a hallgató egyből elmerül, amit meghallja az első hangokat. Jöjjön is! Anushka Shankar tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Minden este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban. Népek dalai.
1: Parlamento.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: nagy, éppen hozzám való vagy. Se nem kicsi, se nem nagy, éppen hozzám való vagy.
1: Dankó Rádió Debrecenben FM 91,4 a Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam.

0: A pontos idő 1 óra. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Egy órás zenei összeállításunkat azzal a csodálatos nótával kezdjük, amely a 2023-as év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt. Ez az Akácos út, amelyet két Dankó rádiós kitüntetett előadásában élvezhetünk. Az egyikük, aki énekel, Bokor János, 2023-ban életműdíjas lett. A másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki természetesen zenekarával együtt hallható. Ő is 2023-ban vehette át elismerését a Dankó rádiótól, méghozzá a Cigány zenei díjat. Utána Cserkuti Sándor Muzsikálj csak című andalgóját hallgathatjuk Lerner Ferenc és Fehér Sándor zenekarának jóvoltából 1984-ből. Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, tartsanak továbbra is a Dankó Rádióval.

ott kóborolt, csavargott egy cigány. Megszólítám, de jó, hogy megtalál,

Csit csak rózsám. Boka Károly és Heródek Sándorné frisse, ezúttal a Duna Televízió egyik felvételéről hallható majd 2022-ből Kalina Enikő és ifja Bergi Béla zenekarának előadásában. De csak azután, hogy meghallgatnánk Kéler Béla és Adorján Sándor csádását Csendül a nóta címmel 1972-ből Jákó Veradalol és Boros Lajos zenekara muzsikál.

Halkan pengesd ezt a csárdást. Szalai László és Nemes Rózsa frisse hamarosan egy dankóklubos felvételről szól, mely felvétel a Budapesti Thália Színházban készült 2014. április 28-án. Szeredi Krisztinának a Rajkó zenekar muzsikál majd. Előtte Bence Fazekas Gyula, Remetei László és Szerdahely János a Szegedi Csikós című frisse szól, Szász Katinak Tordai Zoltán zenekara muzsikál. Most pedig hallgassuk meg Budai Beatrix-tól Kalmár Tibor Ne szígyatok soha engem című hallgatóját. A művésznőnek 2018-as Jász Szent Lászlói felvételünkön Juhan János zenekara muzsikál.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Hallottuk az iménti percekben Morvai Károly és Tüttő János csárdását Berkes Jánostól. És előtte Gyulai Erzsébet is dalolt nekünk. Majláth Jenő és Fülöp Kálmán csárdása szólt Várhatsz, babám, elvárhatsz. A folytatásban itt a Dankó Rádióban egy hallgató szól önöknek, Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor verse, a virágnak megtiltani nem lehet. Smidérius Évát hamarosan Toki Balog Ernő zenekarának társaságában halljuk. Aztán Dankó Pista és Pósa Lajos egyik közös andalgója szól, Elmegyek a tengerszélre. Az előadó Bárány Pál László lesz. Majd Járosi Jenő Panna című csárdását Gál Gabriella és Járóka Sándor zenekara adja elő. Itt, és csak is itt, a Dankó Rádióban.

hamarosan két felvételt is meghallgathatunk a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorából. Az egyik az Ámol friss csárdás lesz Balázs Tamás zenekarától, a másik pedig Lovai László és Zé Horváth Gyula frisse Volt ez jobb is, lesz is még. Hajnal Nikolett énekli majd Hankó József zenekarának kíséretével. De mindezek előtt hallgassunk meg most egy csárdást. Baj van, nagy baj. Besenyei Ferencnek 1990-ben készült felvételünkön Ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál Magyar Imre és Dalos Nagy Károly szerzeményében.

Szabadi Frank Ignác és a Dorján Sándor Szép a szőke, szép a barna című frissét Szigeti Eszter és Lakatos Miklós zenekara adja elő nem sokára itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában. 1976-ból előtte Melis Györgyöt hallhatjuk Hopperezső és Móra István dalának előadójaként Lakodalomban a mi utcánkban.

Nem vagyok szép, csak a szemem fekete. Laki Pétertől hallgathatjuk meg a frisst, Patai Zoltán prímással az élen, Jónás Géza zenekara muzsikál majd a Duda Televízió 2023-as felvételén. A száztagú cigányzenekar kamarazenekara ezt megelőzően Farkas Zsoltnak muzsikál Horváth Zoltán és Zsákai Ferenc csárdásában. Aki szeret, mondja meg a szemembe. Hogyha ír majd édesanyám, ezzel a dallal folytatjuk, már is Réffi Lajos dala következik. Az a nóta, mely a 2023-as szavazásunkon negyedik helyezett lett. Kajcagi Nagy Zoltánnak

szeretőt, akit egyszer bezárok a szívembe. Aki szeret, mondja meg a szemembe, ha nem szeret, ne üljön az ölembe. Találok én hőszeretőt, akit egyszer bezárok a szívembe.

hiszek, minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának. Én is hiszek, minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának.

meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának. Én is hiszek minden igaz szavának, boldogságát köszönje meg magának, meg annak a jó asszonynak, az ő kedves édes szívű anyjának.

0: engemet.
1: Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát a Dankó Rádió húscsök prímását hallgatva. Maradjanak a folytatásban is a Dankó Rádió hallgatói. Érezzék jól magukat, és találkozzunk legközelebb is egy újabb húscsök prímásban. Most még Csóka Gyulátéi zenekarát hallhatjuk Bodrogi Zsigmond Künne pusztán szántok vetek című dalával, és lehet, hogy egy andalgóra is sor kerül. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári.